0: a közéletben kiváló polgároknak a dísze jutalma, addigban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. Kedves Istvánok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: És ugye egy István

0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió. Csodaszép
1: reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 20-án csütörtökön, de mit számít ez, hogy csütörtök van? A mikrofonnál Becker Bernadett, hiszen ünnepnap van. Töltsék velem a napot, teljesebben csak az egyik felét, mert a második fele az Szabó Kristóf kollégámé lesz majd. Induljon a jó reggelt, jó reggelt, Cegléd!

Augusztus 20-a van, nem kell sokat gondolkodni ilyenkor, hogy kik is a névnaposok. Az Istvánok ünnepelhetnek, görög-német, szláv, magyar eredetű név, régi magyar Istefán változatából származik az ő nevük. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. Kedves Istvánok, nagyon-nagyon boldog névnapot!

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Szegléd Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják ma az ünneplőket. 11 órakor kezdődik az augusztus 20-ai ünnepség Szent István ünnepe itt Cegléden. Természetesen ünnepi köszöntőkkel, ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel, és még egy eredményhirdetés is várja az odalátogatókat. A Kossuth Művelődési Központ által meghirdetett az Én Kenyerem című pályázat eredményhirdetésével este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B épületének udvarán pedig ingyenes szabadtéri mozi, természetesen mi mással, mint az 1984-ben előadott készült István a Király című zenés filmmel. Várják az érdeklődőket és az ünneplőket. Cegrédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es cegrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Ma van az államalapítás ünnepe. Forgalomkorlátozás lesz ma Budapest több pontján, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a nemzeti ünnep programja, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Egész nap számos kulturális rendezvény várja látogatókat a fővárosban és országszerte. Este 9 órakor tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A délelőtti órákban a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: Ceglédrádió, változatos és friss!

Ed Sheeran indította a fél órát, ez volt az Azizam, itt a 92.5-ön. Augusztus 20-a van, ünnepnap van, de ha nem haragszanak a horoszkópot, nem hagyom ki ma sem. A korán ébredők kedvéért jön majd hamarosan a csillagok üzenete.

0: Jöjjön át a horoszkóp első felvonása, kedves Kos, teljesen feleslegesen magyarázol valamit egy bizonyos személynek, akárhogy próbálod ugyanis vele megértetni a mondani valód lényegét, olyan érzésed van, mintha a falnak beszélnél. Ezen a ponton érdemes feltenned magadnak a kérdést, vajon megéri ezeket a köröket futni egy olyan ügyben, amelyben egyedüliként mész előre? Tanulj meg olyan embereket hátrahagyni, akik nem segítenek az utadon, mi több hátrát adnak is. Nem kötöttél szerződést senkivel, nem kell tehát senkit annak ellenére kézen fogva vezetned az úton, hogy az illető nem is érti, merre tartotok és mi a célotok. Indulj tovább, ne az idődet vesztegesd, hisz a végén te is nem maradsz a dobogóról. Bika. Úgy érzed, hiába kértél már többször is egy bizonyos szemét arra, hogy megtegyen neked valamit, úgy érzed, hogy folyamatosan bújkál előled, mint egy menekülve a segítségnyújtás elől. Eljött tehát az ideje annak, hogy olvass a sorok között és saját kezedbe vedd az ügyet, hisz rá kell jönnöd, hogy ez a bizonyos személy nem feltétlenül fogócskázik hosszú ideje. Hidd el, ha a sarkadra állsz és elhiteted magaddal is, hogy képes vagy egyedül végigmenni a függőhídon, akkor nem lesz semmi probléma, minden csak önbizalom kérdése. Ikrek. Különleges kihívást tartogat számodra a nap, olyasmiben mérettetheted ugyanis meg magad, amellyel mindenki számára bizonyíthatod, mennyire bátor vagy. Arra azonban nem árt ügyelned, hogy ne lépj a veszélyzónába, hiszen könnyen lehet, hogy vakmerőségednek az egészséged látja majd a kárát. Nem kell ahhoz a körúton tigrisbukfencben közlekedned, hogy elismerést válts ki. Bőven elég, ha okosan megfontoltan, valamiféle taktikával állsz a rajtkőre. Különben nagy fuldoklás lehet a dolog vége. Ne csinálj boholcot magadból, hisz nem a cirkuszban kell bizonyítanod a rátermettségedet. Rák. Vannak a környezetedben olyan személyek, akiknek teljesen mindegy, mennyi terhet pakolnak a másikra, jelen esetben rád. A lényeg számukra az, hogy nekik ne nyomja semmi a vállukat. Az, hogy ezek alatt valaki összeroska, de vagy megbirkózik velük, már nem gondolják az ő gondjuknak, így nem is nagyon nyújtanak segítőkezet, amikor a másik rogyadozik a terhek alatt. Mivel azonban téged nem az áldozat szerepére választott ki az univerzum, így világosan és diplomatikusan hozd ezen személyek tudtára, hogy elég terhet cipelsz te is, elég feladatot kaptál, amivel küzdened kell, nem hiányzik az a szikla, amit rád szeretnének terhelni, vagy megoldják ők maguk, vagy terhelje őket a felelősség. Nem vagy te irgalmas szamaritánus, csupán egy halandó ember, akinek végesek az energiaraktárai. Oroszlán. Korábban ugyan ígéretet tettél valakinek valamire, ám úgy érzed, most arra az illető olyannyira veszi készpénznek, hogy be is tartod, hogy szinte már erőszakosan követeli tőled. Mielőtt azonban felbosszantana és olyat mondanál, amit magad is megbánnál, előtte próbálj türelemmel fordulni felé és diplomatikusan, nem határozottan megértetni vele, hogy ez most nem az a helyzet, ahol ő egy helyben ugrálva követelheti a játékmackót. Itt most türelmesen kell várnia, ha szeretné megkapni. Te ugyanis nem az a személy vagy, aki másik fügyszavára ugrik, aki ha kell tűzön vizen keresztül menve, faltörőkosok módjára megy előre csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Amennyiben ez nem felel meg másoknak, c'est la vie. Szűz, elég nagy falatnak tűnhet számodra az, amivel ma szembe kell nézned, annyira ijesztőnek találod a dolgot, hogy kissé gyermetek módon szíved szerint visszabújnál a takaród alá, és csak akkor jönnél elő, ha minden megoldódott, és semmiféle komolyabb detonáció nem következett be. Mivel azonban jelenleg ez nem tartozik a választható opciók közé, ezért még azelőtt állj két lábra, mielőtt elindulnál a lejtőn, és nem tudnád befolyásolni az ügy végkimenetelét. Elegendő tapasztalattal rendelkezel, pontosan tudod tehát, mit kell tenned, nem is küzdesz megrághatatlan falattal, így egy kis bátorsággal és önmagadba vetett hittel abszolút a helyzet nyertese vagy. Menni fog, csak bíz a tudásodban. Hamarosan folytatom.
1: Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: Jöjjön hát a horoszkóp folytatása itt a 92-t mérleg. Egy bizonyos helyzet kikényszeríti belőled, hogy hosszas gondolkodási idő helyett olyasfajta felelősség teljes döntést hoz meg, amelynek később számolnod kell a következményeivel. Mivel nem szeretnéd, ha a dolgok negatív irányba mennének, épp ezért igyekez mindent mérlegelni. És bár az idő nagyon kevés, úgy kitenni a pontot a mondat végére, hogy közben nem remeg meg a kezed. Talán jobb is így, nem lehet mindig hosszú időn keresztül kotlani valami felett, hisz az élet közben elmegy melletted. Mérlegelj, dönts, lép tovább, ennyire egyszerű. Skorpió. Olyannyira egysíkolnátsz egy bizonyos dolgot, hogy bárki, aki esetleg más alternatívát is felvázol, azt elhajtod inkább, hogy esély se legyen arra, hogy letérítsenek az utadról. Most érdemes azonban mérlegelned, hogy amennyiben meghallgatsz más nézőpontot, abban az esetben rájöhetsz, hogy talán kissé más dimenzióban értelmezted a helyzetet, többet látva a dologban, mint amennyi benne van. Nyisd tehát ki a szemed, meglátod, érdemes lesz másfelé is tekinteni. Nyilas. Segíteni szeretnél egy hozzád közel álló embernek, ennek okán kéretlenül kezdesz olyan manőverbe, amely előtt az illető is csupán értetlenül áll, ő ugyanis a legkevésbé sem hatalmazott fel semmire. Ez is kiválóan mutatja, hogy nemes tulajdonság a segítőkészség mégsem mindig célra vezető. Amennyiben tehát mindenképp segíteni szeretnél, abban az esetben kérdezz rá, hogy mégis mi az, amiben a szolgálatára lehetsz. Hidd el, sokkal több kellemetlen percet előzhetsz meg azzal, ha nem kezdesz mindenféle hősködésbe. Bak, próbáltál elbagatelizálni egy igen-igen fontos ügyet. Azt gondoltad ugyanis, hogyha készakarva kisebb méretűre nyomod össze, annál nehezebb lesz másoknak észrevenni. Mivel azonban akadnak a környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten arra játszanak, hogy te hibát kövessel és végre nyakon csípjenek, előbb-utóbb beláthatod, hogy csak káros lehet az. Ha olyasféle üggyel kapcsolatban próbálsz kibújni a felelősségvállalás alól, amely igazán fontos. Arról nem is beszélve, hogy nem fog a népszerűségi indexed az egekbe ugrani. Épp ezért tehát ne add meg azt az örömet senkinek, hogy kárőrvendően vigyorogjon, amikor neked az esküdtszék elé kell állnod. Állj bele két lábbal a helyzetbe, vedd elő minden tudásod és hadd szóljon. Vízöntő. A környezeted egyfajta szuperhősként tekint rád, azt gondolják ugyanis, hogy ami meghaladja az ő képességeiket, vagy túl nagy energialeadással járna számukra, inkább meg sem mozdulnak, nehogy elfáradjanak, majd te megoldod a helyzetet. Tedd fel azonban magadnak a kérdést. Biztos jól van ez így? Biztos mindenkit neked kell megmentened a felelősségvállalástól? Amennyiben a saját életed fontosabb számodra, abban az esetben igyekez mindenkinek diplomatikusan felhívni a figyelmét arra, hogy neked is csak egy életed van, amit senki nem él helyetted, és mivel minőségileg élhetővé szeretnéd tenni, így ezennel tovább is állnál az úton. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki a saját sorsáért felelős. És halak, tűkön ülve várod annak az ügynek a fejleményét, amely sok mindent megváltoztathat, és végre pozitív irányba mozdíthatja el a sorsodat. Bármennyire is nehéz, igyekez mégsem sürgetni a dolgot, hisz rajtad már nem múlik az eredmény. Nyugtasd a lelki ismeretedet azzal, hogy minden tőled telhetőt megtettél azért, hogy leadattasd a babérokat, innentől pedig minden a karma feladata. Mivel befolyásolni úgysem tudod a végkimenetelt, ezért próbálj kicsit kikapcsolódni, más dolgokkal foglalkozni, hisz attól nem jön előbb az eredmény, hogy non-stop ezen kattogsz. Olvasd, főzd valami különlegeset, ejtőzz a kedben a kanapén, vagy nézd meg egy romantikus filmet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek, a friss hírek után pedig indul a következő óra a Réd Dátonnál. Ez lesz az All We Got. Love is all we got, so come on, fill your cup, 'cause
1: love is all we got, it ain't fading, fading. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma van az államalapítás ünnepe. Meghosszabbított menetrenden járnak a MÁV és a BKK járatai. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rédelton indította az órát, ez volt az All We Got, azt az órát, amiben most nem lapszemle jön majd az ünnepre való tekintettel, megkímélem saját magunkat mindenféle olyan hírtől, ami nem annyira ünnepi. Inkább egy-két hasznos információ jön majd, egy-két augusztus 20-ához kapcsolódó hír. Tartsanak velem, hogyha tehetik. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

Augusztus 20-a van, természetesen ezt mindenki tudja, nemzeti ünnepünk, amit minden évben megünneplünk ki kenyérsütéssel, ki tűzgyújtással, ki tűzijátékkal, de miért tartjuk ezt az ünnepet és milyen szokások kapcsolódnak hozzá, mert hogy igen, kapcsolódnak. A magyar állam alapítását ünnepeljük augusztus 20-án, mivel első Szent István király 1000-ben történt megkoronázásával megalapította a keresztény magyar államot. Államalapító Szent István szentélyavatását is ünnepeljük ezen a napon, méghozzá 1083 óta, ugyanis László király ezen a napon avatta Szenté István királyt, ezzel pedig augusztus 20-át is szent nappá nyilvánította. Az aratás végét is ünnepeljük ekkor, ezért is készül erre a napra a hagyományosan megáldott kenyér az új búzából. A cipót szalaggal kötik át, majd a frissen sütött kenyeret megszentelik, felszedik és végül szétosztják a szereteket. Szokás a templomokban hálaimát is mondani ekkor az aratás befejezésére. A kenyér pedig azt szimbolizálja, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. A felszentelt kenyér a mai napig sok helyen az ünnepi asztal része. Régebben búzakalászból és mezei virágokból volt szokás aratókoszorút készíteni, vagy búzababát csinálni. Majd az ünnepi menet során ezeket a gazda elé vitték az aratók. 1927 óta már a látványos tűzijáték is része az ünnepségeknek országszerte, már hol, mert hogy ugye egyre kevesebb helyen tartják meg ezeket a tűzijátékokat. És hogy hol, mely nagyvárosokban milyen hagyományos események kapcsolódnak augusztus 20-ához, most erről lesz majd szó hamarosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

Budapesten mindenképpen érdekes lehet a minden évben megtartott Szentjobb körmenet, a parlamentnél a zászlófelvonás és a tisztavatás, amire az ország különböző részeiről utaznak sokan a fővárosba. Debrecenben 1966 óta a virágkarnevál kapcsolódik augusztus végéhez, aminek fő felvonása augusztus 20-án van. Székesfehérvárot augusztus 11 és 20-a között tartják a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivált, Siófokon pedig hagyományosan a bor és kenyér ünnepével búcsúztatják a nyarat, borterasz, gasztronómia és kézműves árusok, gyerekprogramok, és így tovább, és így tovább. Van tehát hol ünnepelni, de én azt gondolom, hogyha itt Cegléden maradnak, a Kossuth Művelődési Központban tartott ünnepség nagyon-nagyon szép ünnep lehet, ünnepi alkalom lehet nekünk mára, este pedig a Kossuth Művelődési Központ épületében, ugye az ingyenes szabadtéri mozi pedig megkoronázhatja a napot, meg úgy egyáltalán jó együtt lenni, én azt gondolom ezen a napon is.

0: apropó volt, hogy egy hosszú hétvégét töltsenek valahol, teljesen máshol, mint ahol vannak éppen, na de hogy milyen idő vár rájuk holnap. Például folytatódik a fokozatos felmelegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel nem kell számolnunk. A többnyire napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Majdnában 14-20, délután 31-36 Celsius fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán.

0: Cegléd Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma van az államalapítás ünnepe. Meghosszabbított menetrenden járnak a MÁV és a BKK járatai. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják ma az ünneplőket. 11 órakor kezdődik az augusztus 20-ai ünnepség, Szent István ünnepe itt Cegléden. Természetesen ünnepi köszöntőkkel, ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel, és még egy eredményhirdetés is várja az odalátogatókat. A Kossuth Művelődési Központ által meghirdetett az Én Kenyerem című pályázat eredményhirdetésével este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B épületének udvarán pedig ingyenes szabadtéri mozi, természetesen mi mással, mint az 1984-ben előadott készült István a Király című zenés filmmel. Várják az érdeklődőket és az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagytiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, három nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a ceglédikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: Ceglédrádió! 92.5!

Újra szónokversenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ. A Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónokversenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. A zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a ceglediKultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig. Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Mától lehet megkóstolni az idei országtortát. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren ezekben a percekben vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett munkáját végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Révindította az órát. Where is my husband? Ez volt itt a 92.5-ön. Azt az órát, amiben jön egy-két hasznos, fontos információ, de legfőképpen nagyon-nagyon jó muzsikák. Zara Larson és David Guetta már is a folytatásban. On my love.
1: Szegli.

0: Ahogy azt már bizonyára hallották, másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, életbe, ma 0 órától egészen augusztus 23-án éjfélig. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján hozta meg a döntést, mert a 4 napos ünnepi hétvégén tartósan 30 fok fölötti hőmérséklet várható majd. A nagy meleg az augusztus 20-ai szabadtéri rendezvények résztvevőit különösen érinteti, hívják fel rá közleményben a figyelmet. A nemzeti ünnepen többnyire napos idő ígérkezik, fátyol és gomoly felhőkkel, a délutáni csúcshőmérséklet jellemzően 32-37 fok között alakul. A hőség mellett zivatar veszéllyel is számolni kell, délutántól elsősorban az Észak-Dunántúlon és északnyugaton, később pedig az északi középhegység nyugati részén alakulhatnak ki viharok. Az erősebb cellákat heves szél, lökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti, ezért az ünnepi programokra indulóknak érdemes folyamatosan követniük a riasztásokat, adta hírül a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának közlemény alapján az összes létező média. Pénteken továbbra is forró, de területileg változatos idő valószínű, keleten és délkeleten sok napsütés mellett akár 36-38 fokig melegedhet a levegő, szóval kiadták a hőségriasztást. Ahogy az idei rekordmeleg nyáron mindig a katasztrófa védelem most is elegendő folyadék fogyasztását, fényvédő, világos és szellős ruházat, fejfedő, valamint UV-szűrős napszemüveg használatát javasolja. Hőkimerülés vagy hőguta gyanúja esetén az érintettet hűvös helyre kell vinni és meg kell kezdeni a test hűtését. Súlyos tüneteknél azonban a 112-t kell hívni. Remélem, hogy erre már senkinek a figyelmét nem kell felhívni.
1: Szegléd Rádió. Változatos és friss.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám.

0: Ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a patikát. Ez ügyelet majd 8 órakor indul.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Mától lehet megkóstolni az idei osztágtortát. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren ezekben a percekben vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: Ceglédrádió, FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják ma az ünneplőket. 11 órakor kezdődik az augusztus 20-ai ünnepség Szent István ünnepe. Itt Cegléden természetesen ünnepi köszöntőkkel, ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel, és még egy eredményhirdetés is várja az odalátogatókat. A Kossuth Művelődési Központ által meghirdetett az Én Kenyerem című pályázat eredményhirdetésével este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B épületének udvarán pedig ingyenes szabadtéri mozi, természetesen mi mással, mint az 1984-ben előadott készült István a Király című zenés filmmel. Várják az érdeklődőket és az ünneplőket. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Cegrédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án pénteken 11 órára. Az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Szombatig várja a látogatókat a Magyar Ízek utcája. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a nemzeti lobogót. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jennifer Lopez és David Guetta közösével indult az óra, ez volt a Save Me Tonight itt a 92-tön. Az az óra, ami már a kalendáriumról szól, vagyis augusztus 20-áról, nem csak az ünnepről, hanem más eseményekről, évfordulókról, és persze a nap híres szülöttjeiről is, de hamarosan a névnaposokat köszöntöm.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Augusztus 20-a van, nem kell sokat gondolkodni ilyenkor, hogy kik is a névnaposok. Az Istvánok ünnepelhetnek, görög-német, szláv, magyar eredetű név, régi magyar Istefán változatából származik az ő nevük. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. Kedves Istvánok, nagyon-nagyon boldog névnapot! Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.

0: Augusztus 20-a van, Szent István király és a keresztény magyar államalapítás ünnepe. Ez volt az a nap, amelyen első László a székesfehérvári bazilikában szentté avatta az 1038-ban meghalt első István király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent Istvánnal egy időben szentté avatták Gellért püspököt is. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki IV. Henrik német-római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ára, István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének a napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep, egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította, 81 évvel ezelőtt viszont eltörölték Szent István ünnepét, és helyét átvette az új kenyér ünnepe. Legősibb magyar nemzeti ünnepünket vallási és nemzeti tartalma miatt törölték el. A két világháború között Szent István és a keresztény magyar államalapítás ünnepe új jelentést is kapott, kiegészült a Szent Istváni, vagyis Trianon előtti Magyarországra emlékezéssel. 1949-től 1989-ig augusztus 20-át, mint az új alkotmányt, a szocialista államalapítás ünnepét, az alkotmány napját ünnepelték, valamint az elnöki tanács 1950-ben a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. 1989-ben a régi hagyományok szerint ismét megrendezték a Szent Jobb körmenetet. 60 éve annak, hogy Debrecenben megrendezték az első virág karnevált, az 1910-es években már volt hagyománya az ünnepségnek, ekkor a város főutcája virágkorzóvá változott, de karnevál akkor még nem volt. A Közép-Kelet-Európában egyedülálló virágkarnevál Debrecen legismertebb rendezvénye, amely minden évben a kilátogatók százezreit vonza, még külföldről is. 15-20, egyenként 150-180 ezer szállt, csak élő virággal és csak természetes kiegészítőkkel feldíszített, különböző jeleneteket ábrázoló virágkocsi vonul fel, hazai és külföldi néptáncosok, menettáncosok, mazsorettek és zenekarok kíséretével. Az egész napos rendezvénysorozat végén a virágkocsik ismét felvonulnak a piac utcán, majd a program este tűzijátékkal zárul. 80 éve annak, hogy átadták a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat. A II. Világháborúban Budapest ostromakor robbantották fel a Fővám tér és a Sáros Gellért fürdő közötti híd építését, a Rudas fürdő és az Eskütér közti, azaz az Erzsébet híddal együtt az 1893-as 14. törvénycikk rendelte el. A nemzetközi tervpályázatot is együtt bírálták el. A 21 pályázatból az első az Erzsébet hídra érkezett, a második a Fővám téri hídra Feketeházi János által készített terv lett. Mivel az Eskütér sűrűnbe volt építve, második híd építése kezdődött el előbb 1894. szeptember 1-én. 73 éve annak, hogy megnyílt a Népstadion, mai nevén Puskás Ferenc stadion. 57 éve annak, hogy először tartottak tisztavatást a parlament előtt a Kossuth téren. 20 évvel ezelőtt pedig halálos áldozatokat követelő vihar pusztított Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. Ez volt életem első és egyben utolsó tűzijátéka is, jegyzem meg. Bármint budapesti. 66 éve annak, hogy visszatért a földre a Sputnik 5 űrhajó fedélzetén Strelka és Bielka kutyákkal, akik túlélték az utazást. És 53 éve annak, hogy megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutásuk legnépszerűbb dala lett. Nos, ennyit az eseményekről, évfordulókról. Jönnek majd hamarosan a napíre születjei is. Szegléd Rádió. Nos hát, jöjjön ez a dal, bár kicsit félvel tettem be ide az adásba reggel, fél tisztájékám, de nem tudom. Aki szereti, úgyis nagyon fog örülni neki, aki pedig nem szereti, az most tartson ki 4,5 percen keresztül. Jön a Rolling Stones, ez már itt az Angie.
1: Angie.

információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Szombatig várja a látogatókat a Magyar Ízek utcája. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a nemzeti lobogót. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától audiovizuális show, tűzi játék az ünnepi eseményeket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytálételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Jöjjenek most már a napi híres vagy híresebb szülöttjeit, a 92-ötön 78 éve született Robert Plant, brit rock énekes. 48 éve született Vona Gábor, politikus országgyűlési képviselő. 55 éve született Fred Durst, amerikai énekes, Limp Bizkit énekese. 1983-ban ezen a napon megszületett Andrew Garfield, Golden Globe díjas brit-amerikai színész, akit nagyon sokan pókemberként ismernek, én speciál a Fegyvertelen katona című film után lettem nagy rajongója. És 1992-ben ezen a napon megszületett Demi Lovato, amerikai színésznő és énekesnő. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió!
0: És jöjjön a születésnapos Demi kisasszony, Give Your Heart a Break 2012-ből.

0: Never fall in love.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó, elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallunk.

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Hey, információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

már is lezárja az órát, Bionex és a Schlepp, emlékszem, 2020-ból szól a dal, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulasson egy újabb óra. Taylor Swift-tel ez lesz a The Fate of Ophelia.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászárócentrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Újabb drón csapódott be román területen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A nemzeti ünnep alkalmából légiparádét tartanak a parlament előtt a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
6: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt a Fate of Ophelia, itt a 92-tön, azt az órát indította, amiben jön majd egy beszélgetés, a téma pedig augusztus 20-a lesz majd, úgyhogy átadom majd hamarosan a stafétát Szatmári Gábornak, de addig azért jönnek kiváló muzsikák, Kamra például Feel Alive, már is itt a folytatásban.
1: Ceglét Rádió, FM 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés, a téma természetesen augusztus 20-a.
1: Szegléd Rádió.
2: Augusztus 20-ára, Szent István király ünnepére készülődik az ország, és hát természetesen mi is itt a Cegléd Rádióban, és hát ez a nap, amikor most ezt a beszélgetést rögzítjük, egy nappal van Szent István ünnepe előtt. Augusztus 19-én beszélgetek a római katolikus plébánossal, Szecsődi Péterrel, aki eljött hozzánk ide a stúdióba. Szervusz, plébános úr, köszöntelek!
3: Először is én is köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nagyon fontos ünnep ez, állami ünnep. Ugye ez nem nemzeti ünnepnek tekinthető, állami ünnepnek is. Nyilván az államalapításnak is megvannak a maga megfelelő kritériumai, de az, hogy Szent Istvánról beszélhetünk, ez egy nagyon fontos üzenet már maga az elnevezése is. A kereszténység és a magyarság találkozását nagyon sokan az ő nevéhez kötik. És már sokan egyszerűen csak úgy mondják, hogy Szent István tűzzel, vassal, de bevezette a kereszténységet itt Magyarországon, ugye jó 100 évvel, több mint 100 évvel a honfoglalás után, de azért ennél a történet sokkal összetettebb, én azt hiszem. Jól érzem ezt?
3: Hát amiatt összetettebb, mert a kereszténységet azt nem a 9.-10. században ismerte meg a magyarság, hiszen a vándorlás során ők Bizáncot érintve a bizánci keleti kereszténységgel ők már találkoztak.
2: Igen.
3: Sőt, nem csak hogy találkoztak, hanem ez a találkozás egy pozitív, egymásra ható találkozás volt, ahol a magyarság nem csak mint vallással találkozott, hanem bizonyos szinten részévé is vált, tehát többen is, nyilván számokat nem lehet mondani, részesültek a keresztségben, és a kereszténységet magukévá tették. Tehát ők már úgy érkeztek meg, hogy a kereszténységet a keleti kereszténység által, ami még akkor el se szakadt a nyugatitól, tehát akkor még a nyugati és keleti kereszténység teljesen egy volt.
2: 1054-ben szakadt.
3: 1054-ben volt a szakadás, tehát van, ez tehát még bőven előtte volt, tehát igen, itt igen, még szó nincs. Tehát ők mondhatom, hogy a tiszta kereszténységgel találkoztak a keleti rítussal, és amikor megérkeztek a Kárpát-medencébe, akkor egy más földrajzi és más politikai környezetbe érkeztek.
2: Igen.
3: És ez a nyugati kereszténységhez volt közel, hiszen közvetlenül a szomszéd az már a nyugati kereszténységhez kapcsolódott.
2: Igen.
3: És ez a tény, ez meghatározta már Gézának is a gondolkodás módját, tehát itt Gézáig kell visszamenni, hogyha keressük azt, hogy miért nyugat felé orientálódott aztán István is, mert Géza a bajoroktól hívott be szerzeteseket, hogy a kereszténységet itt a magyaroknak átadja.
2: Igaz az, hogy Géza azért titokban még tartotta a régi rítust is, tehát a régi magyar rítust, tehát vannak ilyen legendák.
3: Vannak. Tudom, hogy... Én nem voltam ott, tehát igen, hiteles információval nem szolgálhatok, de az biztos, hogy a hagyomány alapján a halálos ágyán Géza is megkeresztelkedett. Tehát amennyire utólag hát sejtjük, vagy próbáljuk kikövetkeztetni, Géza azért nem akarta még magát elkötelezni, mert a magyarság az nagyon megosztott volt vallási értelemben. Tehát ugyan, a régi sámán vallást nagyon sokan fontosnak tartották. Ezt hitték egyébként a magyaroknak, eredendően is egy isten hitük volt.
2: Igen. Tehát igazából, ugye amit nagyon sokszor szoktak mondani, hogy hú, óriási különbség volt a régi sámán hitek és a kereszténység között, nagyon sok közös pontja volt ennek.
3: Egyrészt közös pont, igen, meg egy szellemi istenbe hittek a magyarok.
2: Igen.
3: Ez nagyon fontos.
2: Bizony.
3: Ez nagyon fontos, hogy egy szellemi istenbe hittek, aki személyként tisztelték. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát nem tárgyi istenük volt, nem totemük volt,
2: igen,
3: meg ilyesmi,
2: van, igen,
3: hanem személyes istenbe hittek. Na most ez alapként rendkívül jó volt a kereszténység számára, mert onnan már csak a Szent Háromságba kellett egyet lépni. Most hát ez nem kis lépés,
2: nem
3: de azért...
2: De azért nem is mindenkinek sikerült a mai napig sem.
3: Igen? Na, igen. És akkor Géza a bajoroktól hívta be a szerzeteseket, hogy a magyar népet a kereszténységre tanítsa. Na most, hát ez alapvetően egyfajta tanítás volt, ami nem is volt olyan egyszerű, mert hát sem a német, sem a latin nyelvet olyan nagyon a magyarság nem ismerte, tehát itt azért kellett egy nagyon komoly logisztikát csinálni, hogy hogyan értetik meg magukat. Mindenesetre az nagyon fontos volt, hogy Géza viszont István számára fontosnak tartotta, hogy ő valahogy mélyen ismerje meg, hogy mi az, hogy kereszténység.
2: És ehhez kellett egy tanító.
3: Aki Adalbert volt.
2: Igen.
3: Na most Adalbert nem véletlenül maga is szent volt. Most az, hogy szent, az nem mindenki számára egyértelmű. Az azt jelenti, hogy Istenben élő, vagyis egészen Krisztus követő, azt nevezzük szentnek. Nem a szenteskedőket nevezzük szentnek, hanem akik radikális Krisztus követők, azok. És Adalbert nem formális keresztény volt, hanem ízig, vérig, lelke mélyéig Krisztus követő keresztény volt. És ő ezt adta át Istvánnak. Tehát nem valamiféle politikai akció volt ez, hogy legyünk keresztények, mert itt vagyunk nyugaton, hanem Krisztust adta át Adalbert, és ez rendkívül fontos volt.
2: Szabó Magdának van egy csodálatos színdarabja, az a szép fényes nap. Ebben ugye ez a történet, Adalbert és Vajk története, akkor még Vajknak hívták,
3: hát
2: ugye István. Története nagyon szépen le van rajzolva, és hát azt hiszem, hogy ezt érdemes megnézni,
3: hát elolvasni. Meg tudja tenni, és hozzáfér. Itt indul el igazából Istvánnak a kereszténysége, aki maga is Adalbert segítségével és vezetésével a krisztusi életet tanulja meg. Most viszont, mivel nyugati oldalról kapja a kereszténységet,
2: ez Róma felől,

0: kereszténység. Aha. Vagyis az egyháznak a strukturális felépítését is hozza.
1: Tehát egy működő szerkezetről.
0: És István, aki hát nem volt egy futottak még kategória egyébként, szellemileg sem.
1: Nyilván.
0: Meg az a nevelés, meg minden, amit ő kapott, hát az azért nem véletlenül lett ő az, aki. És István rögtön megértette, hogy ahhoz, hogy a krisztusi élet az a népében gyökeret verjen, ahhoz magának, az egyháznak a struktúráit kell fölépíteni. Uh-huh. Ez nem politikai kérdés volt. Ez kifejezetten a hit kérdése volt, hogy a hit átadása, hogy olvassuk is, válna, a hit hallásból ered. De hogy hallják, hogyha nem hirdetik? És hogy kérdessék, hogyha nincs küld?
1: Nem volt Facebook.
0: Tehát kénytelen.
1: Azt mondom, de igen. Tehát el kellett juttatni az igét oda.
0: Viszont ki kellett építeni az egyházi struktúrát, ami nem pusztán szervezet, hanem pont az evangelizációnak az eszköze. És ez volt Istvánnak, miután ő maga egészen elkötelezett Krisztus hívő volt, utána megértve és belátva, hogy viszont ezt nem lehet átadni népének, csak úgy, hogyha az egyház struktúráit is felépített, és elindította az apátságok és püspökségeknek az alapítását.
1: Igen.
0: A hagyomány szerint történészek itt-ott néha vitatkoznak, de minimum 7 püspökséget, de valószínűleg 8 püspökséget személyesen István alapít. Tehát ő adja a birtokokat, ő határozza meg a központját, és ő nevezi ki a püspököt.
1: Igen.
0: Mert akkor ez még királyi jog volt. Ráadásul ehhez még hozzá kell tenni, amit mindenki tud, ezért is felejtettem ki, hogy Istvánnak egy rendkívül bölcs döntése volt, hogy ő a császártól függetlenítve magát nem fogadott hűbéresküt, mint király, hanem egyenesen Rómából kérte a koronát.
1: A koronát, bizony, igen, igen.
0: Ezzel ő függetlenítette magát, ez egy fantasztikus döntés volt, hihetetlen bölcsesség. Tehát a nyugati kereszténységhez nagyon mélyen csatlakozva oda köti magát, de nem kötelezi el magát politikailag egyáltalán a császár felé, a nyugat-római császár felé.
1: Bizony.
0: Uh-huh. És így egy nagy függetlenséget nyer. Az összes többi keresztény népek mind ott szépen hűbéresküt tesznek a császárnak. István nem. Ez egy óriási lépés.
1: Nagy dolog.
0: Úgy, hogy közben fölépíti a teljes hierarchiát, struktúrát az egyházban, a püspökségeket.
1: Annyira ugye, hogy még ugye az ő idejében volt az, hogy minden 10 falu építsen egy
0: templomot. Az már a lebontása volt ennek, tehát miután a püspökségeket megalapítja, birtokokat ad, mert létezni nem lehet akkor birtok nélkül. Hát miből egyszerűen fenntartása nincs. Tehát az apátságoknak, püspökségeknek birtokokat ad, ezeknek a birtokoknak a jövedelméből tartják magunkat, és jön a rendelet, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
1: Igen, de ez is azt szolgálta, nem, hogy minél kisebb helyekre is mindenhová eljusson az üzenet.
0: Igen, de az üzenetet nem csak a templom épülete azért volt fontos, hogy érezzék, hogy valahova mi összejövünk. Uh-huh. De oda kellett papot is küldeni.
1: Bizony, hát igen.
0: És ezt ő mind fontosnak tartotta és megszervezte. Uh-huh. Úgyhogy ez egy óriási, bölcs és krisztusi cselekedet volt István, Szent István részéről, aminek a tartósága az tényleg 1000 éven keresztül mutatkozik, hogy ez megmaradt. Tehát nem veszett el, és noha utánam tudjuk, hogy halála után voltak különféle trónviszályok, azok voltak.
1: Nem kicsik, igen.
0: És a kereszténységben is volt egyfajta visszarendeződés a régi vallás felé, mármint a magyarok régi vallása felé.
1: Tehát volt a féle lázadás.
0: De aztán, aztán ez az egész helyére került, mert súlyában már aztán persze László az helyére tette egyébként rengeteg dolgot, amit Istvánnak tulajdonítottak, legalábbis én például még történelemben úgy tanultam, hogy bizonyos kemény törvények István hozott, és a történészek nagyon világosan szépen megmutatták, hogy nem.
1: Azt László hozta.
0: Azt valami. László hozta. Uh-huh. Azt nem István hozta. László olyan atyai uralkodó volt, aki a népének minden tekintetben, vallásilag is, közigazgatásában is atya volt. Ő nem úgy uralkodott, hogy despotaként taposott maga alatt,
1: igen,
0: hanem úgy, hogy az embereket próbálta fölemelni. Most ez lelkületben azért nagyon krisztusi.
1: És hát abban a kicsit zavaros történelmi időszakban még nagyobb cselekedetnek

0: mondható, és hát ugye mindenképpen Lászlóhoz, első László királyunkhoz köthetjük azt is, hogy megszülettek az első magyar szentek, mondható.
1: Igen, ugye? Mert hát maga István is, az, hogy szent volt, az egy dolog. De hogy őt szentnek nyilvánították, az viszont Lászlónak a, mondjam így, hogy érdeme.
0: És viszonylag gyorsan mondhatni, hiszen még a század vége előtt, tehát 1038-ban halt meg István,
1: igen,
0: és ugye 83-ban pedig megtörtént, igen, a szentélyavatás.
1: Igen. Igen, szerencsére ez akkor még nem olyan procedúrával járt, mint most egy szentélyavatás. Akkor a köztudat és a közfelfogás alapján László fölterjeszti, és a pápa jóvá hagyja. Tehát nem volt az a vizsgálat, meg minden, ami, hanem a magyarok szentnek tartották királyukat, és Imrét is,
0: igen, a fiát, igen.
1: Mert hisz végül is őket együtt nyilvánították szentként, és Gellértet pedig, aki hát a magyarság megtérítésében óriási szerepet játszott, az első családi püspök.
0: Aztán
1: vértanú halált halt, éppen abban a visszarendeződős időszakban, amikor a pogányok úgy próbáltak, igen, egy kicsit teret nyerni. De ez mind-mind tulajdonképpen egy vetése volt a következő korszak kereszténységének, és László után már mondhatjuk azt, hogy tényleg stabilizálódik, és teljesen tisztává válik, és ez a fajta pogány visszarendeződés, ez ilyen szinten már később soha nem jelentkezett. Igen. És hát az is nagyon fontos, Istvánnak a lelkéhez tartozik vallási értelemben, ami a magyarságnak a Jézus édesanyjával, Szűz Máriával való kapcsolata, hogy amikor Imre halála után látszik, hogy nincs méltó utód,
0: igen,
1: akkor ő nem politikai megoldásba gondolkodik. Ez megint a lelkületét mutatja ennek az embernek, hogy kapkodhatott volna, mondhatta volna azt, hogy na, akkor kössünk szövetségeket, meg ezt, azt, és akkor mondhatnám azt, hogy egy normális próbálkozás lett volna. Ehelyett ő azt mondja, hogy van nekünk egy égi édesanyánk, van egy égi királynő, ő szeret mindegyikünket, akkor én az országot és a koronát, vagyis a uralkodást, mert a korona az az uralomnak a jelképe,
0: igen,
1: azt én a szűzanyának adom. Ő legyen a magyaroknak a királynője. Na most ez nyilván, hogy gesztus, és igen, a szűzanya nem fog lejönni itt, és törvényeket hozni meg mindent, de az, hogy Istvánnak milyen lelke van, az viszont ez tökéletesen igazolja. És még egy dolog van, ami Istvánnak a vallási, én így mondom, hogy nagyságát föltárja és igazolja, az az Imrének írt intelmek.
0: Jó, de szépek azok bizony, és mennyire maiak, hogyha úgy tetszik.
1: Mindenben modern.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogyha István intelmeit ma megfogadnák a magyar vezetők,
0: nem csak akit Imrének hívnak.
1: Nem csak az Imrék.
0: Igen.
1: De nem csak a magyar. A világon megszűnnének a problémák, és olyan befogadó ország vagy közösség,
0: igen,
1: mint ami a magyar volt, ilyen a környéken se volt sehol, és talán azóta se.
0: Én sokszor gondoltam arra, hogy Amerikát sokszor mondták, ugye a népek nagy olvasztó tégelyének, én sokkal inkább a Kárpát-medencét,
1: a Kárpát-medence volt ez.
0: Az Árpád-kort éreztem ennek, és Istvánt is, hogy sokkal inkább valóban egybeolvasztotta az itt élő,
1: igen,
0: népeket.
1: De ez nem a hatalomnak a,
0: és pont
1: az egybeolvasztás. Szóval ez volt az óriás.
0: Pont ez a lényeg, igen.
1: És ezek mind-mind az Imrének írt intelmekből nagyon szépen kitűnik, és azt is, hogy viszonyulj az egyházhoz, hogy viszonyulj a felebaráthoz, hogy a papokba az Isten szolgáját tiszteld, ne az embert. Ezek olyan világosan kirajzolódnak István életéből, mert nyilván ő azt az intelmet adja, amit ő maga is próbált megvalósítani.
0: Igen.
1: Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt most Szent István ünnepével kapcsolatban nagyon sok hálával tartozunk neki, hogy aztán mennyit őriztünk meg abból, amit ő ránk hagyott, azt mindenki maga döntse.
0: Szecsődi Péter, köszönöm szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják ma az ünneplőket. 11 órakor kezdődik az augusztus 20-ai ünnepség, Szent István ünnepe itt Cegléden. Természetesen ünnepi köszöntőkkel, ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel, és még egy eredményhirdetés is várja az odalátogatókat. A Kossuth Művelődési Központ által meghirdetett az Én Kenyerem című pályázat eredményhirdetésével este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B épületének udvarán pedig ingyenes szabadtéri mozi, természetesen mi mással, mint az 1984-ben előadott készült István a Király című zenés filmmel. Várják az érdeklődőket és az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek.

0: A reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra a Szigeta és Jackson közösével Riptide.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma van az államalapítás ünnepe. Sokan meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban, visszatért a kárnikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászló felvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzi játék idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szigele és Jackson miközösen indította az órát, ez volt a Riptide itt a 92-ön, azt az órát, amiben jön még egy beszélgetés, méghozzá egy évfordulós beszélgetés, hogy kivel készült, hamarosan elárulom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Reklámot hallottak!

0: Augusztus 20-a van, egy csodálatos ünnep Magyarország számára. Hogyha már történelem, akkor mi is egy kicsit visszatekintünk az időben. Egy olyan beszélgetés jön, amely az István a király bemutatójának 40. évfordulóján 2023-ban készült. A címszereplővel, Pelsőci Lászlóval beszélgetett akkor Szatmári Gábor. Jöjjön ez a beszélgetés.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Két olyan ember fog beszélgetni a következő percekben, akik ott voltak 1983. augusztus 20-án. Hát én jó magam a királydomb aljában, mint néző, beszélgetőtársam pedig fönt a királydombon, mint szereplő, mint címszereplő, Pelsőci László, aki István a király figuráját hozta akkor ember közelbe, és most itt van velem a vonalban, és hát nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Laci, szervusz!
3: Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat.
2: De a közvetlen viszony annak is köszönhető, hogy néhány éven keresztül együtt dolgozhattunk Békés Csabán a Jókai Színházban. És ugye hát akkor még, amikor a 80-as évek leges legelején ott megjelentél Békés Csabán, még te sem sejtetted nyilván azt, hogy egyszer csak egy ilyen lehetőség jön eléd. Egyáltalán ez a lehetőség, hogy egy ilyen darab emberek elé kerüljön, és ilyen szinten bemutassák, hát az sem tűnt túlságosan valószínűnek még mondjuk 80-81-ben. Mondhatjuk ezt?
3: Így van, igen.
2: De szerencsére ez mégiscsak összejött, és én sokat gondolkodtam ezen, mert ugye hát alig néhány évvel később jött a rendszerváltozás, tehát amikor mondjuk a 10 éves évfordulóját ünnepelte az István a király 93-ban, már akkor esett le nekem a tantusz, hogy tulajdonképpen az én számomra legalábbis a rendszerváltozás ezzel az előadással kezdődött el.
3: Igen, igen, ezt így is lehet mondani, sőt, hát volt újságíró, aki úgy fogalmazta meg, hogy ez a Kádár korszak koporsóján szerinte egy szög volt. Uh-huh. Hát így is mondhatjuk, bár én azért nem mondanám, hogy ennyire rendszerváltó volt, de nyilván különösen emocionálisan azért hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy ez a változás igénye mielőtt fölmerüljön bennük.
2: Igen. Hát én hál' Istennek sok nagyszerű színházi előadást láttam életemben. Igazából, ami megkülönbözteti mindentől az István a királyt talán, hogy itt éreztem legjobban, vagy először legjobban talán életemben, hogy nem csak szemtanúja vagyok egy nagyszerű színpadi, hát pontosabban ott ugye nem egy konkrét színpad volt, hanem maga a királydomb, egy ilyen produkciónak nem csak szemtanúja vagyok, hanem részese vagyok. És talán ezt érezték meg ott az emberek tömkelegei, hát ott voltunk sok ezeren.
3: Igen, de nagyon örülök, hogy ezt így mondod, mert ez bennem még eddig tulajdonképpen nem is fogalmazódott meg ennyire, hogy ennyire testközelben, közösen egy lélegzettel hittük végig ezt az előadást a nézőkkel. Ez egy nagyon jó érzés, hiszen valójában szinte minden színházi előadásnak ez a célja, ez pedig egy újdonság varázsával hozta mindezt.
2: Hát abszolút, hiszen nem is gondoltuk volna, hogy ilyen létrejöhet annak idején, de hát amikor elmesélem ezt a fiatalabbaknak, ezt az élményemet, és amikor odaérek, hogy csak a taps a végén, az augusztus 20-ai előadás végén 45 perc volt, akkor így elkerekedik a szemük általában, hogy csak a taps. Hát egy felvonásnyi időt végig tapsoltunk, és közben jöttetek ki meghajolni, és közben szólt a felkelt a napunk István, a mi úrunk, ugye, és ez 45 percig tartott, ez meg van még neked azért?
3: Hogyne, talán ez még fárasztó volt, mint maga az előadás.
2: Igen.
3: Mert ugye leföl rohangáztunk a dombon, ilyen hosszú csatárláncban voltunk, hát nyilván emlékszel még rá.
2: Igen.
3: És egész úgy indult nekem ez a nagy élmény, hogy pont a dombtető, hát ez nyilván tervezetten így volt, hogy a dombtető is kellős közepén álltam én, balomon Bródi János, jobbomon Barga Miklós, és amikor szinte robbanásszerűen kitört az emberekből az újongás, egy pillanatra megrémültük, mert nem tudtuk, hogy mi történt.
2: Ugye?
3: Aztán esett le a tantusz, igen. És aztán innentől kezdődött a lefő rohangálás, a tervezetten természetesen. Mindenki elvonult ugye csatárláncban a közönség előtt, végig az ováció, és hát ez 45 percen keresztül ez a futkosás azért egy előadás után, belenyúlva a késő estébe, inkább éjszakába, ez különösen fárasztó volt, de hát ismerjük azt a fáradtság érzetet, amiben nagyon jól lesz ő és elemelő. Nem beszél arról, hogy nekünk ezután ezt ki kellett várni, ugye a tapsot, amíg a több tízezres között elvonult, innentől kezdődött aztán igazán a munka. Ugyanis az egész film felvétele az itt folyt, a királydomban. Hát ha látod, akkor magad előtt van, akkor ugye tudod, hogy nincs semmiféle belső felvétel, semmi. minden itt volt, tehát elment a közönség, utána újra beállítottuk ahhoz a jelenethez, amit éppen felvenni kívántunk, a színpadot, a hátteret, stb. És minkelés, rendbehozás, puhátat, rendbehozatala, és akkor elkezdődtek a felvételek. Ez minden éjjel úgy ment, hogy nagyjából 4 óra félet, amikor már a nap kezdett följönni.
2: Igen.
3: Addig mentek, mert addig voltak jók a világítás.
2: Persze, igen.
3: Fú. És ez minden nap így ment, így vettük fel az egész István a király.
2: Volt egy ilyen érdekes városi legenda, nem tudom, vagy az volt, vagy nem, hogy ugye itt a darab végén, a fináléban megszólal a magyar himnusz, méghozzá egy rokkosított verzióban, ami hát nem teljesen tetszett mindenkinek akkor a felső vezetés részéről, de kivételesen az augusztus 20-ai előadáson engedélyezték azt, hogy ez megszólaljon. A többi előadáson himnusz nélkül ment le maga a teljes előadás. Igaz ez, vagy csak városi legenda?
3: Nem, én úgy emlékszem, hogy minden előadás után lement, minden előadás.
2: Akkor csak, igen. Ha, volt egy ilyen legenda, de akkor ma is tanultam valamit, jó?
3: Há, igen, ez nagyon érdekes, mert ezt az előadást nyilván nem engedték volna bemutatni, de nagyon jó volt az időzítés. Ugyanis mindenki a pártunk és kormányok vezetőségéből akkor elment, a nyári szabadságát töltötte, mi alatt elindult a szervezés és a hirdetése ezeknek. Úgyhogy már mindenütt az országban kiplakátolva, mindenféle híradás róla, és ezzel kellett már akkor szembesülniük, hát innen most visszalépni, azért az már ugye a puha diktatúra volt, tehát akkor az már nem csapjuk oda az asztal, és söpörjük le az egészet. És ennek köszönhető, hát Nemeskürti tanár úr közben járásának, hát nélkül ez nem valószínű, hogy megvalósulhatott volna, mert Kótai Gábor beleegyezkedett ezekben a dolgokban, és hát így indulhatott az egész az útjára.
2: Igen.
3: Aztán később annyira beletörődtek, hogy már nagy tekintélyű acélertárs személyesen jött Szegedre megnézni az előadást.
2: Csíl.
3: Így találkoztam el életemben először és utoljára. És hát Szegeden is, hát ugye ott is Ruffolt ház előtt ment, és az az egyik legnagyszerűbb előadás volt, előadás sorozat, hát ott is nem is tudom, 5-ször vagy 6-szor ment. Ott volt a Platina lemez átadása, amin Ricky Dágyulával szinte nem tudtunk részt venni, mert a többiek már átvonultak oda, a könyvtárban ott volt, és ugye ezt egy keskeny utca választja el a nézőtértől valójában, és nem tudtunk átmenni, mert olyan nagy tömeg volt, amikor megjelentünk a öltözőben, hát ott egy csapóajtó van, tehát lentről jövünk ki, és Gyula kidugta a fejét, és akkor a ováció volt, úgy megértett, hogy nem tudom, valami történt ott kint, mi lehet, nézzek már én ki. Kinéztem, ott is, akkor is ováció, úristen, te! Ez a közösség itt minket vár. És kordon volt a nézőtér, és az utca másik oldalán is. Hát eljutottunk ugye az első kordonig, de hát ott tudtuk, hogy ott van egy kis kapu volt mind a két oldalon, hát ott nem fogunk tudni átmenni, mert a közönség olyan
2: mértékben
3: a ruhát akarja letépni rólunk. De segítségünkre jöttek a rendőrök. A tömeget két felé osztották, és ők beálltak a tömeg közé. Minket pedig azt mondták, hogy bízunk bennük, szépen megemeltek, és a fejük fölött átadogattak a túlsó oldalra. Érdekes esemény volt.
2: Igen.
3: A valódi sztárokkal, igen.
2: Sok emlék tolódik föl bennem is persze, és emlékszem arra, hogy 83 nyarának elején kedves közös barátunkkal, Pál Attilával meglátogattunk egyszer téged Budapesten, és ott éppen rettentően készültél már, és folyamatosan ment a Magnó, hát akkor a Magnó kazettáról hallgattad ugye a zenéket, és ugye, hogy pontos legyen a szájmozgás, meg minden, és hát 0-24-ben gyakorlatilag ezt toltad állandóan, mert muszáj volt, hogy teljesen pontos legyen, és te mindig igényes voltál erre.
3: Igen, hát tulajdonképpen Békés Csabán ért engem a felkérés.
2: Igen, még

0: hogy szeretett elkérni egy próbafelvételre hívni, készül első magyar rockopera István a király címe, ennek az egyik nemes úr szerepére. Egyeztettünk időt, küldött egy kazettát, amiben egy szólót és egy duettet kellett énekelnem a Kőműves Kelemenből, és ez meg szintén is történt, megtanultam, tehát ezt tanultam ugye akkoriban nagyon, mert hogy az hozzátartozik, hogy már az előadás, illetve a felvétel már megvolt. Tehát itt a hanghoz keresték a színész, mert a Coltrane-nek az volt az elve, hogy a létező legjobb szereposztály, tehát hogyha egy színész nem tud úgy énekelni, akkor egy énekes legyen, ha az énekes nem olyan figurájában, vagy szeretett formálásában, akkor egy színész legyen. Tehát én már készen kaptam a felvételt, és arról tanultam akkor is, amikor nálunk jártatok, így van.
1: Igen, igen.
0: És aztán én bementem erre a próbafelvételre, úgy hoztam össze, hogy Novák Tata akkor a János Vitéz koreografálta nem sokkal korábban Csabán.
1: Békésen, bizony, bizony, volt benne részem, igen.
0: És félrehívott egyszer, hát, hogy ő most hozza létre a Honvéd Együttesben, akkor én nevén a Csereg Honvéd Együttesében. A színész szekciót és színnek egy ilyen univerzális emberről lenne szükségem. Én, aki nem csak színész, hanem énekel, gitározik, ha kell műsort vezetés a néptáncban, hiszen ő otthonos. Hát, hogy nem szerződnék-e a Honvéd Együtteshez. Aha. És mivel, hogy igent mondtam, hát így voltam én ugye csak 2 évig Csabán, ami meghatározta az életemet, tehát annyira.
1: Sok szép szerepet játszottál, hát, bizony.
0: 13 darabban voltam, és ezeknek többsége azért a tőszerep, a kínszerep volt, igen, 10 év alatt. Sőt, ott játszottam életem első musical szerepét, operett szerepét, az első monodrámát.
1: Igen.
0: Ezek mondom, nagyon meghatározták az életemet. És akkor Tatával, Novák Ferenccel, tehát azt beszéltük meg, hogy hiszem hétfőn jövök föl, délután megcsináljuk a próbafelvételét az István a királynak, és másnap megyek hozzá szerződés aláírásra. És meg is volt a próbafelvétel, mint kiderült, a legutolsó próbafelvételizős voltam. Kovács Otiliával csináltuk, aki Réka szerepét formálta meg, Sevestyén Márta volt ugye a hangja.
1: Uh-huh. Igen.
0: És vele énekeltem a duettet, a szólónál azt mondta Gábor, hogy ragasson neked egy bajusz, visszanézhetem, utána vissza. Hát én soha nem vagyok elájulva magamtól, de ez úgy tetszett, mondom, lehet, hogy ez a valamilyen nemes úr szerepére még alkalmas is lehetett.
1: Aha.
0: Akkor a Gábor ennek befejeztével azt mondta, hogy hát Laci, köszönöm szépen, most nem mondok semmit, de majd értesítelek.
1: Jaj,
0: igen. Mondom, Gábor, ezért ennél közelebbi viszonyban vagyunk, tehát mondd meg nyugodtan, ez most nem sikerült, és ahogy mondani szokták, majd legközelebb.
1: Igen.
0: Nem, épp ellenkezőleg mondom, értem, tehát annyira jól sikerült, hogy nem kellett. Köszönöm szépen, na szevasz, ezt ott hagytam. Ez egy 10 órára szerződés aláírásra, és a Honvéd Együttesnél egy kis parkon kell átmenni az irodákhoz. És ahogy megérkezem, látom, hogy csak éppen a bejáratnál voltam, látom, hogy Tata lóg ki az iroda ablakán, az első ablakon, és kiabálja, hogy István, István, mondom, én is jókor jövök, biztos valami csőtörés, vagy ilyesmi, és kiabál ezt az embernek. Közelebb érek, már ugye a kis park közepet táján járok, és mindig kiabálja, hogy István, István, körülnézek, nincs mögöttem senki. Mondom, megőrült, a 15 éve is velem, elfelejtette a nevemet. Odaérek az ajtó elé, lent, föntől kiabálja, hogy István a király. Jaj, István a király. Jaj, mondom, tehát a voltam tegnap, nem sikerült. Ugye vagy, gyere föl. Fölmentem az irodába, ülj le, István a király. Mondom, tehát a miért is műtelgetett, mondom, tegnap voltam, nem sikerült, na jó, állj, csak ne habot a szádról, tehát a következő volt.
1: Fú.
0: Tegnap este Koltai fölhív ötünket, Bródi Szörényit, engem, Boldizsár Miklós, Csárdévisét, hogy valamit szerettem mutatni a filmgyári nagyvetítőben, de nem mond előre semmit. Elindul a vetítés, apukám, 5 ember ugrott föl, hogy ott a István a király, olyan atlőd lesz, hogy azt ott áll a dombon, mindenki készel, biztos, hogy csak kiemelkezed, mondom, állj meg, tata, állj meg, hát nem erről volt szó, hanem, hogy én egy nemes úr vagyok. Nem érted, nem nemes úr vagy, te vagy István a király.
1: Igen.
0: Na, hát így kezdődött.
1: Hát ezek hát a nagy élmények, ezeket nem lehet elfelejteni, igen, egész biztos, és magát a művet sem, és az az érdekes, és ez teljesen meghatározó volt az életedben, én úgy tudom, nem csak azért, mert mondjuk egy igazi nagy országos ismertségre is itt tettél szert, hanem úgy lelkileg is ez így beléd költözött, ez az irány, ez a korszak.
0: Nagyon jól látod, így
1: ugye,
0: van.
1: Ugye?
0: Hát egyrészt az István a királyra való felkészülés, az

0: olyan mélységeket mozgatott meg bennem, amik aztán felszínre is törtek. Uh-huh. Például, hogy amikor a fejemre tették a koronát, akkor én úgy éreztem, hogy földbe gyökerezik a lába, minden összeesek, olyan átéreztem ennek a dolognak a nagyságát. Na most ugye ezt tudni kell, hogy ez a korona nem az eredeti volt, hiszen az 78-ban Cyrus Vance-el küldte vissza Amerikából Jimmy Carter elnök úr, akinek aztán 91-ben, amikor így jártam Amerikában, is találkozhattam vele, módon volt személyesen megköszönni. De hát ugye ez nem lehetett, hanem akkoriban a Mátyás templomban őrizték a korona eredeti másolatát, ami valamikor a 30-as években készült, egy ötös művész készítette ugyanakkor a méretre, színre, súlyra, ugyanazokból az anyagokból, tehát és ezt annyira vigyáztak rá, hogy ezt páncélkazettában fegyveres őrök hozták minden nap oda a királydombra, elbújtak a domb, kis domb mögé, a koronázó domb mögé, onnan adták a Juhász Jácintnak és Szilágyi Istvánnak, akik aztán átadták Viktor Máténak, aki megkoronázott, majd ugyanezen az úton vissza, be a páncélkazettába is vissza.
1: És Puri, igen.
0: Igen. Tehát mondták kollégák is, igen, hogy Vatikán ebből 5 évig meg fog félni ebből az István a királyból. Tehát csak most utalok arra, amit kérdeztél, tehát, hogy annyira meghatározta az egész életemet, hogy én valójában nagyon sok mindent erre építek föl. Nem a hírnévre meg, ami ebből fakad, hanem erre a kultúrvilágra, erre az életvitelre, erre a szemléletre.
1: Nem öregszik meg ez a darab, ugye? Valahogy, nem tudom.
0: Nem, úgy veszem észre. Ugye azért az úgymond sztárság az mindig csillapodóban van, ahogy az évek telnek, múlnak és távolodunk el. Úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy ma már inkább csak az idősebb korosztály emlékeiben élhetek én is, meg az előadás is, de nem egészen így van.
1: Nem, nem azért bizony.
0: A szülők, sőt, nagyszülők is hatnak a fiatalabb nemzedékre, és azt látom, hogy nagyon sokan, hát például a legkisebb lányom, 26 éves, aki szintén ezt a pályát választotta, Marosvásárhelyén kezdte el az egyetemet, és ott egyszer csak, amikor kiderült, hogy ő kicsoda és milyen kapcsolatban van velem, előszedték a filmet, és onnantól kezdve ilyen István a király őrület ment, aki megtanulta, meg együtt énekeltünk, stb. Amit itt mondtál, hogy a fiatalok, hogy ők maguk is játszanak. Hát igen, akkor mekkora tájékozódás az, és mennyire mennek vissza az eredeti alapokhoz. És hogyha ez az ő körükben is ennyire fontos, akkor az őket hallgató vagy néző közönség számára szintén, tehát ez egy megint egy nagyobb merítés, és ha ez így megy ország szerte, akkor nem csodálom, hogy ennyien ismerik az István a királyt.
1: Kedves hallgatóink, Pelsőci Lászlóval, azaz István a királlyal beszélgettünk. Köszönöm szépen!

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak!

0: Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő 6 órában Szabó Kristóf számít, tartsanak vele is, én pedig holnap reggel 6 órakor újra érkezem. Viszontlátásra.
1: Szeglid Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma van az államalapítás ünnepe. Szentendrén rendezik a Kenyér Lelke Fesztivált, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a Tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Felhívta figyelmet arra, hogy a most avatott tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat. A világ kiszámíthatatlanabbá vált, a hadviselés pedig hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. A magyarok határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őrizni, fogalmazott Bóka János. Hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. A rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban ezúttal a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. A fesztivállal párhuzamosan dizájnvásárt is tartanak kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, új kenyér ünnepe, államalapítás, Szent István ünnep, augusztus 20-a, a mai témánk szinte ez lesz egész nap, valamint egy kis időre érkezik majd Szatmári Gábor, aki egy beszélgetésben fog részt venni, természetesen augusztus 20-ai témával. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió! Változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés, Szatmári Gábor Reznák Erzsébet történésszel beszélget. A téma természetesen augusztus 20-a, de főként az államalapítás.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, ebben a következő beszélgetésben augusztus 20-a kerül a középpontba. Államalapításunk ünnepeként szoktuk emlegetni, de volt ennek már sok neve a történelem során. Volt még alkotmány ünnep is valamikor, meg új kenyér ünnepe, de azért mi most leginkább az államalapítás szempontjából közelítjük meg ezt a témakört, méghozzá nem mással, mint a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, aki itt van velem a stúdióban. Kezdj csókolom, Erzsike!
3: Jó napot kívánok!
2: Fú, hát nagyon messzire vissza Igen. kell néznünk, amikor megalapult a mi kis államunk, az az időszak, hát ugye nem péntekről szombatra történt ez meg, hanem azért ez egy hosszú időszak volt, a honfoglalástól kezdve Igen. egészen István megkoronázásáig mondhatni, amikor már államnak mondhattuk magunkat, és Cegléd szempontjából nézzük most meg ezt a történetet, hogy tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a terület akkor, ha egy vándor most időgéppel vissza tudna menni és szétnézne ezen a környéken, mit talált volna akkoriban sok-sok-sok száz évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt?
3: Így van, több mint ezer évvel ezelőtt. Hát milyen kár, hogy nem készülhettek akkor még fényképek, Bizony. Vagy rajzok, még térképek sem, de azért sok mindent tudunk erről a területről, csak ezeket későbbi forrásokból Persze. következtették vissza például a régészek, akiknek ez a szakmájuk. Ugye annyit el kell mondani, hogy Szent István, vagyis hát István király egyik érdeme volt a közigazgatás megszervezése, a Pontosan. Megyék vagy vármegyék megszervezése, és azt is tudjuk, hogy ez a terület, ahol most vagyunk, tehát az ő idejében úgy hívták, hogy Pestvár megye.
2: Már akkor is.
3: Igen.
2: Igen.
3: De a Pestvárat már ne keressük, mert az elenyészet közben. De lényeg az, hogy ez a terület éppen az Árpádok vezértörzsének, azaz a Megyer törzsnek volt a szállás területe. Talán éppen ezért maradt fönn kevesebb régészeti vagy írásos emlék, mert hát ő volt a fejedelem, ugye előbb Géza, az édesapja, aztán Igen. ő. Itt nem kellett megharcolni senkivel, például olyan örökösökkel, utódokkal, mint Koppány a Dunántúlon, vagy mint Gyula Erdélyben. De azt is jelenti persze, hogy ez az utóbbi 1001 néhány év bizony ezen a területen sok pusztítást okozott. Tehát azt mondják a régészek, akik értenek ehhez, hogy szórványleletek azért előfordulnak. Abban Igen. talán biztosak lehetünk, vagy majdnem biztosak, hogy ez a Cegléd nevű település vagy falu, nevezzük inkább településnek, az biztos, hogy létezett a 13. században.
2: Akkor már igen.
3: Uh-huh. Onnan már biztosan van fennmaradt oklevél, amiben Ceglédet megnevezik. És az is biztos, hogy nagyjából a mai belterület, tehát tulajdonképpen a Kossuth tér, meg egészen az Ady Endre utcáig, ez lehetett a város mag, pontosabban település mag, uh-huh. és azt ugye megtanultuk történelem órán, hogy István rendelkezései között ott volt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
2: Pontosan, igen, igen.
3: Nálunk is, nekünk, ceglédieknek is volt egy templomunk, éppen ott, ahol a mai katolikus templom is áll, hát pontosabban azon a területen uh-huh. egy kápolna, amiről szintén azt következtetik ki, hogy a 12. században már valamilyen templom ott állhatott.
2: Aha.
3: Sőt, amikor ezt a régi templomot lebontották a 19. században, akkor az egyik gerendájában találtak egy bevésést, nice. 1417 uh-huh. évszámot. Szóval Igen. ez egy olyan töredék lehetett, vagy hogy mondjam, olyan részlet lehetett a város történetéből, ez az Árpád-kor vagy középkor, amiről sajnos nagyon keveset tudunk. Tehát csak ilyen részleteket tudok felsorolni, és ha már régészeti lelet, a város belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Egész egyszerűen ez is azt jelzi tulajdonképpen, hogy ez régtől fogva lakott terület.
2: Igen, és hát nyilván, hogy lakott területen nem szoktak ásni, inkább kint a mezőn.
3: Így van, vagy nem lehet ásni, hiszen ehhez azt kéne, hogy arrébb vigyük az egész várost, azt pedig vagy hát, leveljük.
2: Igen.
3: De azért már a 20. században is találtak a mostani művelődési ház építések közben leleteket, István korabeli pénzt, dénárnak hívták ezt, aztán itt nem messze a Pesti úton, a tévétorony környékén, a városháza alatt, hát nyilván akkor nem így hívták, hogy városháza, de azt is tudni kell, hogy az a középkori Cegléd, az úgy képzeljük el, hogy a mai Cegléd köré húzunk egy 10 kilométeres kört,
2: hoppá,
3: és annak a szélén legalább 10 hasonló település létezett.
2: Hoppá.
3: Ezt Ari Edit kutatta, és nagyon érdekesen írta le, ami szintén abból következik, amit az előbb mondtunk, hogy István király azt mondta a törvényben, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, hiszen az ő, mármint István király egyik erénye, az az egyház szervezése is volt. Amihez pedig elengedhetetlen volt a templom. Persze ezek a templomok, ez csak Tari Edith tudja igazán, hogy a 20. századra hát már csak nyomaikban maradtak meg.
2: Hát bizony.
3: Hiszen volt egy tatárjárás például,
2: igen,
3: amikor ez a terület elnéptelenedett. De ez azt jelenti, hogy ehhez a 10 templomhoz 10 falu, olykor csak egy-egy nagy család tartozott, akik

0: igazából, hát nagyon halkan merem csak mondani, mert nyilván nem egyenes leszármazottja az istváni rendszernek, a nomád állattartáshoz kötődően a tanya rendszer.
1: Például. Igen,
0: ami
1: igen.
0: úgy nézett ki, még napjainkban is úgy néz ki, hogy a városban élnek, tanyán meg dolgoznak, meg laknak is.
1: Pontosan.
0: Ugye ezt is tanultuk töri órán, hogy állatokat tartottak, nyilván a cegnédiek is, ez egészen biztos, és az állatokat nem istálóban, hanem kint a pusztán tartották.
1: Hogyne, ez országszerte így volt tulajdonképpen, hogy volt egy belső ház is, és még azért itt Cegléden vannak olyan városrészek, ahol ezek a parasztpolgári házak tulajdonképpen ezt jelzik, hogy nyilván nem ott tartották a 40 tehenet, hanem kint valahol a városhatárban.
0: Igen, igen, hát ha való igen, tehát a tanyarendszer sok mindent megöl, hát mára-már azért ezt nagyon nehéz felfedezni benne, de hasonló módon épült föl a tatárjárás után is kényszerből akkor ez a tanyarendszer. Ha pedig állatokat tartottak, akkor kellett növényről is gondoskodni.
1: Hát abszolút a karmányról, úgymond, igen.
0: És hát igen. Ugye akkor még nem volt kukorica, hanem, mert hát még Amerikát...
1: Akkor még Amerikát nem sikerült felfedezni, igen.
0: Igen, tehát olyan növényeket kellett termeszteni, amelyek az állatokat is, meg az embereket is jól lakatták. Nem volt könnyű élet. Az is biztos, hogy ezen a területen, bár ahogy mondtam, a fejedelem megszállási övezete volt, vagy szállás területe, így mondják ezt igazából, de itt inkább szegény emberek lakhattak. Hát, hogyha szép tárgyakat keresünk ebből a korból, akkor Szegedre kell inkább elmennünk annak a környékére, de azért el ne feledkezzünk arról, amit az előbb itt kezdtem mondani, hogy a mai öregszőlőnek nevezett területen nem messze a mai fürdőtől a 20. század elején szántás közben, mély szántás közben előkerült egy bámulatra méltóan szép, aranyozott bronz kereszt.
1: Igen.
0: Tari Edith azonosította ezt be, hiszen akkor a 20. század elején még nem volt Kossuth Múzeum, és a föld tulajdonosa Sándor József a Nemzeti Múzeumnak adományozta.
1: Igen.
0: Így is írták be a nevét, hogy Sándor József adománya. Tari Edittől tudjuk, hogy József Sándorról van.
1: Igen.
0: Egyébként szó. Nos, ez egy nagyon szép a 19. században keletkezett, több helyről ismert erekje, tényleg szép. Utoljára itt a múzeumban 2014-ben állítottuk ki. Ez véletlenül került elő, de Tari Edith templomásatásai közben sok minden előkerült a templom építéséről, annak a módszeréről. Nem kell nagy épületekre gondolni, hiszen ahogy mondtam, egy-egy család tartozott olykor ehhez.
1: Kápolna-szerű épületek voltak így ezek van. Tulajdonképpen,
0: és
1: igen.
0: Istvánnak nagyon fontos rendelkezése volt az is, hogy kötelező templomba járni, csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi.
1: Igen.
0: Az is benne volt ugyan a szabályokban, hogy tilos bent beszélni, de hát azért jellemző, szintén Tari Edittől hallottam ezt a történetet, hogy István után nem olyan sok, pár évtizeddel külön törvényt kellett hozni, hogy a templomokban tilos hajat nyírni.
1: Jé.
0: Hát valószínű, hogy nem csak mise alkalmából használtak.
1: Igen.
0: Hát a közösségi tér, ma így mondanánk, ezt volt a templom, és hát nem mindig esett jól ezeknek a pogányoknak, akik persze nem így nevezték magukat, templomba járni. A keresztény hit fölvétele az egy komoly, hát nem is tudom, megrázkódtatás, rendszerváltozást jelentett, és hát ahogy itt előbb Gábor utalt rá, ez nem ment egyik napról a másikra,
1: persze.
0: Nem ment egyik nemzedékről a másikra. Egyesek szerint még olykor ma is találhatók pogány vonások a magyar néplélekben.
1: Igen, igen, érdekes ez. Ha István királynak azt mondta volna valaki, hogy Cegléd, akkor valamit sejtett volna ő belőle?
0: Hát az hozzátartozott a király uralkodásához, hogy nem egy helyen ült, ugye őt már mint István Székesfehérváron koronázták valószínűleg, Esztergomban született, Székesfehérvár volt a székhelye, de a királyok olykor folyamatosan országot jártak. Nem azért, mert kirándulni...
1: Nem úgy, mint Mátyás feltétlen, ugye, a ruhában.
0: Igen, és hogy igazságot tegyenek, hanem nagyon egyszerűen, nem azért, hogy az alattvalókkal barátkozzanak, hanem az udvar

0: fenntartani, így lehetett.
1: Persze.
0: Tehát egyszerűbb volt elmenni napokig, hetekig az egyik uradalomban, vagy az egyik szálláshelyen tartózkodni, amelynek kötelessége volt a király, és hát a kísérete ellátása. Nem tudom, hogy járhatott-e, erről nem tudunk semmit. István arról is nevezetes volt egyébként, hogy de hát mondjuk ez érthető, hogy nagyon az ország idézőjebe határain túl se járt.
1: Igen.
0: Hiszen ilyen ügyben hadseregeket szoktak küldeni. István ugyan Bécset ostromolta, de egyébként neki elég baja volt a belső ellenséggel és a barátokkal is. Nem hiszem, hogy járt itt, de érdekes lenne megtudni.
1: Igen, igen. Hát még sok mindent érdekes lenne megtudni, de műsoridőnk vége közeleg most már nagyon-nagyon. Hát ugye még 1364-ről nem is beszélgettünk, ugyebár a város alapítók levelünkről, amit Lajos királytól kaptunk, de majd egyszer erről is fogunk, meg hát beszéltünk is már róla.
0: Igen.
1: Itt, akár
0: igen,
1: ebben a stúdióban is. Most kicsit megpróbáltuk azt a régi, jó 1000 évvel ezelőtti világot megeleveníteni egy picit Mreznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, és hát köszönjük szépen, hogy kicsit megérezhettük annak a kornak az illatát, és legyünk rá büszkék, hogy már akkor itt már emberek éltek, és a mai napig is itt élnek, és reméljük, hogy minél többen hallgatták ezt az adást most
0: úgy
1: is.
0: Úgy van, és hogy értik a nyelvünket például,
1: ugye?
0: Hiszen azért ez az államalapítás és minden, ami ebből következik, ne felejtsük el, hogy István királyunk érdeme.
1: Igen. Mreznák Erzsébet, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 20-án egy igazán különleges ünnepi filmélménnyel várja a Kultudvar a látogatókat a szabadtéri moziában. A magyar rockopera legendás filmváltozata, Koltai Gábor, István a király elevenedik meg a vásznon. A történet István és Koppány sorsfordító küzdelmén keresztül idézi fel a magyar államalapítás korszakát. Ikonikus dalok, felejthetetlen szereplők és monumentális jelenetek. Egy film, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé. Időpont 2026. augusztus 20. 20 óra. Helyszín: Kossuth Művelődési Központ, B udvar.
0: Cegléd Rádió.

0: Hamarosan rákanyarodunk a következő órára. Ebédidő lesz, úgyhogy készültem önöknek egy klasszikus magyar ünnepi ebéd menüvel, ahol természetesen szó lesz majd az országtortáról, valamint a díjnyertes kenyerekről is. Úgyhogy tartsanak velünk a következő órában is. Rövid hírek, kis zene, és érkezem is vissza.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma van az államalapítás ünnepe. Újra megnyílt a barlangfürdő Miskolcon, visszatért a kárnikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A Mi Hazánk mozgalom nem tart rendezvényt az államalapítás alkalmából. A párt a közösségi oldalán tett ki bejegyzést a Szent Korona képével és ezzel a felirattal. Isten éltessen Magyarország! Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párt hovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzi játék idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
6: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
7: Országszerte ünneplik a mai napon az augusztus 20-ai államalapító Szent István napot, több településen is forgalomkorlátozásra, útlezárásokra kell számítani. Jász-Nagykun Szolnok vármegyében, Szolnokon a Tiszaliget Tisza híd környékén tartják a rendezvényeket, a gyalogjárdát zárják le a hídon, de az este folyamán a programok keretein belül rövid időszakokra forgalmat is megállíthatják. Pest vármegyében, Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet teret zárják le, délután 5 és éjfél között. Kerülni a helyi önkormányzati utakon lehet. Monorról lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között augusztus 21-éig. Kerülni a településen keresztül lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ahogyan azt ígértem, már itt is vagyunk. Szabó Kristófot hallják továbbra is itt az FM 92-ön. Folytatjuk a díjnyertes tortával és a díjnyertes kenyérrel, de mindezek előtt hallgassunk egy kis zenét. Eminem, Not Afraid, tartsanak velünk!
1: Szegléd Rádió!
2: I'm not afraid. Yeah. Take a stand. It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get.

0: Ma továbbra is igazi nyári idő várható Magyarországon. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek. A hőmérséklet országszerte magasra emelkedik, 27 és 38 fok között alakulnak a maximumok, a legmelegebb déli és délkeleti tájakon lehet. A fővárosban is kifejezetten meleg lesz, 35-36 fok körüli csúcshőmérséklettel. A délies szél több felé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős, akár viharos széllökésekre is számítani lehet. A nap első felében még inkább a napsütés dominál, később azonban északon és nyugaton növekedhetnek a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estére egy hidegfront is megközelítheti az országot, így a késő esti órákban többfelé változékonyabbra fordulhat az idő.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.

A Pilisi Pityókás kenyér lett a Szent István napi kenyér kategória győztese, egyben Magyarország 2026 évi Szent István napi kenyere. A díjat így a Hell Pékség, Száz Pékség terméke kapta meg. A BL55 és BL80 búzalisztből, hagyományosan kovászból, vízből, sóból és burgonyából készülő kenyér, karakteres ízvilágát a 24 órán át érlelt, 100%-os hidratáltságú kovász adja, a burgonya pedig szaftos bélzetet és hosszantartó frissességet biztosít. A termék nevében a pityóka a burgonya népies elnevezésére, a pilisi pedig arra a tájra utal, ahol a recept megszületett. A kenyér jól példázza, hogyan kapcsolható össze a hagyományos kenyérkészítés és a korszerű technológia. Az innovatív kenyér kategória első díját a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyere nyerte el. A hosszú érlelésű vadkovászos tésztából 4 gondosan kiválasztott mag, pirított lenmag, szezámmag, zappehely és napraforgó mag kerül. A fejlesztés során arra keresték a választ, hogyan lehet egy már kiváló vadkovászos kenyér béltartalma értékét természetes alapanyagok segítségével tovább növelni. Az eredmény egy gazdag ízű, rostban bővelkedő, harmonikus szerkezetű kenyér lett. Jól példázza, hogy az innováció nem feltétlenül új alapanyagokat vagy látványos technológiai megoldásokat jelent, hanem a jól ismert alapanyagok tudatos újragondolását is. Cegléd Rádió.

A hagyományos receptekben sok hagyma, mérsékeltebb mennyiségű paprika és rengeteg apró hal, elsősorban dévérkeszek szerepel. Gyakran kerül bele ponty is, sőt egyes régi változatokban még egy szem krumpli is. Az apró halakból és halfejből, farokból készül az alaplé, amit aztán átpasszíroznak. Ebbe kerülnek vissza a szép pontszeletek és kész is a balatoni halleves. A hagyomány szerint friss, puha kenyérrel tálalják, ahogyan tesszük ezt mi is, nem gyufatésztával, mint például a bajai halászlevet.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 20-án egy igazán hangulatos közösségi estére várják az érdeklődőket Albert Tirsán. 17 óra 30-tól DJ Csirnyi gondoskodik a jó hangulatról, 18 órától ünnepi kvíz várja a játékos kedvűeket, míg 19 órától szabadtéri filmvetítésen a Made in Hungária című film szórakoztatja a közönséget. Az est fénypontja 21 órakor a látványos tűzijáték, melyet kivetítőn is követhetnek a résztvevők. A rendezvény ideje alatt jótékonysági büfé, kézműves sátor, ügyességi sarok, hinta, légvár és körhinta is várja a családokat.
0: Cegléd Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Meg volt már a főétel, úgyhogy érkezhet a desszert, ugyanis 2026-ban a Bíborfehér nevű torta nyerte el a címet, amely a gyulai kézműves cukrászda cukrász csapata készített. A torta egyik különlegessége, hogy a verseny idei kiírásában a magyar rögös túrónak és tejfölnek kellett főszerepet kapnia. A Bíborfehér ezt egy könnyedebb, gyümölcsösebb irányba vitte el, rögös túró, tejföl, erdei bogyós gyümölcsök és pirított mandula is megtalálható benne. Ehhez különböző sütemény rétegek társulnak, így egyszerre krémes, gyümölcsös és enyhén ropogós. Érdekesség, hogy a kézműves cukrászda csapata egymás után másodszor nyerte meg a Magyarország tortája versenyt, tavaly a DCJ stílusgyakorlat című tortájukkal bizonyultak a legjobbaknak. A Bíborfehér és az idei cukormentes győztes a szilvafácska augusztus 20-tól, vagyis a nemzeti ünneptől kezdve kóstolható meg kijelölt cukrászdákban országszerte. Úgyhogy ha ma valaki egy igazán magyar, de mégis modern desszertet keres, érdemes lehet egy szelet Bíborfehérrel megünnepelni az augusztus 20-át.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Az augusztus 20-ai gasztroélményekkel már foglalkoztunk, viszont érdemes velünk maradni a következő órában, mivel ott Szent István személyével kapcsolatos történeteket, érdekességeket fogok bemutatni önöknek, valamint lesz egy kis multidézés is. Rövid hírek, egy kis zene, és már is érkezünk vissza.
1: Szeglid Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, mondta a kormányfő. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a délelőtti tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. A most avatott tisztek elé példaként az 1848-49-es szabadságharc hőseit állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rátermettségüket. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és a kormányrendeletek módosításai, ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
6: Északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építenek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárják a külső sávot. Forgalom belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és leálló sávok vehetőek igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt zárták le. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Kunszállás és Kecskemét térsége között mindkét oldalon cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométer kőig lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ahogyan azt már említettem, folytatjuk is, mégpedig Szent István személyét körbelengő 5 érdekes témát hoztam, valamint egy szerintem sokaknak nagyon nosztalgikus versenysorozatról, ami szorosan kapcsolódik augusztus 20-ához, mégpedig a Red Bull Air Race-ről lesz szó. Tartsanak velünk, viszont előtte zene, méghozzá Disturb, The Sound of Silence, itt az FM 92-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Szent Istvánról szinte mindenki tudja, hogy ő volt az első magyar király, augusztus 20-án pedig az államalapításra emlékezünk. De vajon mennyire ismerjük azt az embert, aki a legendák mögött áll? Elhoztam önöknek 5 érdekes történetet Szent István életéből, amelyek között akad olyan is, amelyről a történészek a mai napig vitatkoznak. István legnagyobb ellenfele Koppány volt. Miután legyőzték, a későbbi krónikák szerint felnégyelték, testének darabjait pedig több város kapujára kitűzték. István fia Imre herceg egy vadászbalesetben halt meg 1031-ben. Halálával István örökösödési terve teljesen összeomlott. Ezután került képbe Vazul, István unokatestvére. A krónikák szerint megvakították és olmot öntöttek a fülébe. Hogy ezt valóban István parancsára tették-e, az máig vitatott a történelemkönyvekben. Még István koronázásának pontos időpontját sem ismerjük biztosan. 1000 karácsonya vagy 1001 január 1-e, mindkét dátummal találkozhatunk. A Szent Korona sem olyan egyszerű történet, mint ahogyan azt gondolnánk. A ma ismert korona több különböző eredetű részből áll, ezért nem bizonyítható teljes bizonyossággal, hogy pontosan ezt a koronát helyezték-e István fejére.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

augusztus 20, akkor sokaknak nem csak a tűzijáték, hanem egy egészen különleges sportesemény is eszébe juthat, a Red Bull Air Race budapesti futama. A sorozat 2003-ban indult, és már a kezdetektől ott volt a történetben a magyar műrepülés legendája, Bessenyei Péter. Ő segített kidolgozni a verseny formátumát, tesztelte az első légikapukat, és az első szezon összetett győztese is ő lett, utána a sorozatban 4-szer, összetett második a folyamatosan bővülő versenysorozatban.

0: elszáguldottak a fejünk fölött. A sorozat végül 2019-ben ért véget, de a látvány és az élmény sokakban megmaradt mind a mai napig.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Tanévváró gyermek Holmi és Baba Börze augusztus 29-én szombaton a Kossuth téren. A börzén megtalálhatóak majd babaruhák, gyermekruhák, gyermekkönyvek, játékok, valamint jótékonysági tanszergyűjtés is lesz. A Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag, közösségteremtő hagyományának erősítése céljából alkotói pályázatot hirdetett meg kézművesek, népművészek, képző- és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára. A pályázat témakörei: 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó, ünnepei, emlékek az elmúlt 3 évtizedből, Kossuth Lajos az 1848-as szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás, pályázati feltételek: a pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített, legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni, mérete megkötése nélkül. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérjük feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámát, e-mail címét. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és a telefonszámát. A pályamunkák beadásának határideje 2026. szeptember 11-e, péntek 16 óra, Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft., Cegléd, Kossuth tér, 5/A. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek a korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. Az ünnepélyes díjátadóra 2026. szeptember 17-én csütörtökön a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával kerül sor. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül, mely 2026. szeptember 18-tól október 17-ig tekinthető meg. Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Egy rövid, de annál érzelmesebb hír a városunkból. Befejezte edzői munkáját, visszavonult Cigány Károly. Edzői pályafutását még a BVSC-ben kezdte, majd 45 évvel ezelőtt hazatért Ceglédre. Azóta egyengeti a ceglédi fiatal úszók, vízilabdázók útját. Ahogy a ceglédi városi úszodában tartott köszöntésen a CVSE elnöke fogalmazott, Cigány Károly nem csak sportolókat, embereket nevel.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

Egy újabb órán vagyunk túl itt az FM 92-től Magyarország legfontosabb ünnepén. A következő órában viszont nem csak Magyarország évfordulójáról lesz szó, hanem évfordulós zenészekről is. Rengeteg kiválóság született ezen a napon, úgyhogy maradjanak velünk, rövid hírek, zenék, közös ismerősök, és már is térek önökhöz vissza.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
7: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész vehet át a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem a világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bizottság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légi kikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált, a rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
7: Északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
8: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: már itt is vagyok, és folytatjuk. Továbbra is Szabó Kristófot hallják az FM 92-tön. Születésnapos évforduló zenészekkel jövünk. Lesz ebben az órában Cartago, Kraftwerk, és meg fogjuk említeni a Led Zeppelin énekesét is, Robert Plantet. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Ma továbbra is igazi nyári idő várható Magyarországon. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek. A hőmérséklet országszerte magasra emelkedik, 27 és 38 fok között alakulnak a maximumok, a legmelegebb déli és délkeleti tájakon lehet. A fővárosban is kifejezetten meleg lesz, 35-36 fok körüli csúcshőmérséklettel. A délies szél több felé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős, akár viharos széllökésekre is számítani lehet. A nap első felében még inkább a napsütés dominál, később azonban északon és nyugaton növekedhetnek a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estére egy hidegfront is megközelítheti az országot, így a késő esti órákban többfelé változékonyabbra fordulhat az idő.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak!

1946. augusztus 20-án, tehát napra pontosan 80 éve született Düsseldorfban Ralf Hütter, a Kraftwerk egyik megalkotója. Klasszikus zenei képzettséget kapott, és a 60-as évek végén találkozott Florian Schneiderrel, akivel 1970-ben megalapították a Kraftwerket. Az elején egyáltalán nem az a Kraftwerk létezett, amit ma ismerünk, kísérleti avantgárd zenét játszottak, hosszú improvizációkkal. Hütter és Schneider azonban elkezdtek megszabadulni a hagyományos rockzenekari felállástól, és egyre inkább szintetizátorokkal, dobgépekkel, elektronikus effektekkel és saját készítési technológiával dolgoztak. A világszintű áttörést azok a tematikus albumok jelentették, mint például a Tour de France vagy az Autobahn. Most viszont Das Model, itt az FM 92-tön.

Guido Falvi Attila ma ünnepli 74. születésnapját. 1952. augusztus 20-án született Budapesten, már 5 éves korában elkezdett tangó harmonikázni, egy évvel később pedig már zongorázott is. Később a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tanult, és egészen elképesztő számú hangszeren játszott. A billentyűk mellett gitáron, basszusgitáron, dobon és harmonikán is. A magyar rock történetben leginkább a Kartágóval vált ismerté. A zenekar 1979-ben alakult meg, a ma is ismert felállásban, Guido pedig a billentyűk mögött lett a csapat egyik meghatározó muzsikusa. A Kartágó első lemeze, az 1979-es Kartágó, később hatalmas siker lett, több mint 170 ezer példányban fogyott el. Guido közben megfordult a Beatrice-ben, a Fáraóban és a Lordban is, így gyakorlatilag végigkísérte a magyar rock elmúlt fél évszázadát. Guido Falvi Attila nem egyszerűen egy billentyűs, a magyar rock egyik igazi túlélője és karakteres alakja. Most pedig az FM 92

Ma lenne 78 éves Robert Plant, 7-szeres Grammy-díjas angol énekes, dalszövegíró, a brit birodalom érdemrendje tulajdonosa, a Led Zeppelin legendás, már-már mítikus énekese. Plant West Bromwich-ban született, ismert erőteljes zenéjéről, nagy hangterjedelméről és misztikus szövegeiről. John Bonham halála után szóló karrierbe fogott, melynek során sokfajta stílus irányzatban kipróbálta magát, de főleg hard rock, folk rock, blues rock, country rock műfajban alkotott. A Led Zeppelinnel a korai albumaikban jellemzően a blues folk és pszichedelikus hatásokat integrálták az elektromos hangzással, ezzel egyedi megszólalást hoztak létre. Bár a kritikusok annak idején még eléggé vegyesen fogadták albumaikat, rajongótáboruk folyamatosan nőtt, az 1970-es években rengeteg nagy sikerű koncertet adtak világszerte. A Led Zeppelin egyike a könnyű zene legsikeresebb és legerismertebb együtteseinek. Világszerte mintegy 300 millió albumot adtak el, ebből csak az Egyesült Államokban 111 milliót. Korai alkutásaik kemény, gitárvezérelt hangzásával a hard rock és heavy metal stílus legelső képviselői közt voltak, hatásuk a műfaj egészére döntő jelentőségű volt. A Rolling Stones magazin az 1970-es évek legnagyobb együttesének nevezte, a Rock and Roll Hall of Fame szerint olyan befolyással voltak a 70-es évekre, mint a Beatles a 60-as évekre. Most nem Led Zeppelin, viszont a rajongók szintén kedvelik ezt az együttest. Pink Floyd, Proper Education, itt az FM 92-től.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklám.

0: talking. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban. Az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével. Időpont 2026. augusztus 25-e, kedd, 18:30, helyszín, abonyi református templom. Orgonán közreműködik Dózsa László Péter. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Helytörténeti kalandjáték Cegléden, Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben. A király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb meg kell találni a tolvajt és a pecsétet. A játék két részből áll. Első forduló 2026. szeptember 1 és október 2-a között teljesíthetők az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban. A kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják leadásra a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként körülbelül 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők korosztálytól függetlenül. A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődni a központ@könyvtarceglet.hu lehet.
0: Cegléd Rádió.

0: augusztus 20-a tehát nem csak a magyaroknak érdekes, hanem a zenerajongóknak is. Pontosan ezért még több közös ismerőssel készültem önöknek a következő órában is. Rövid hírek és jövök is vissza.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Pénteken és szombaton is 18 óráig várják az érteklődőket. Heves viharok tombolnak Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt a várakozóknak vizet osztanak és permet kapukat is felszereltek. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9-lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon először mutatkozott be egy francia utcaszínházi társulat, de szerb, olasz, bolgár, mexikói, német és dél-koreai fellépők is szórakoztatták a közönséget. A román légierő megsemmisített egy tengeri drónt a Neptun Deep gázmérő közvetlen közelében. A szerkezetet az egyik platformtól pár száz méterrel lőtték ki. Hajnalban viszont egy másik drón román területen csapódott be, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légi támadást intézett a Duna-deltában található ukrán kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Aviv-i Ben Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légikikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharok tornádóknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves szélőkések fákat csavartak ki, néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, napközben általában 31-38 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információ.
8: Továbbra is tart az ünnepi kamionstopp, ami augusztus 19-én, szerdán 10 órától, augusztus 20-áig, azaz ma, csütörtök 10-ig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én szombaton, délután 3-tól, augusztus 23-án este 10-ig fog tartani.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

is itt vagyok, és folytatjuk tovább. Itt a 92.5-ön Szabó Kristófot hallják továbbra is. Közös ismerősök, zenék ebben az órában. Már is kezdjük. Kygóval, Save My Love.

Az Alice in Chains egy népszerű seattle-i rock együttes, amely 1987-ben alakult Jerry Cantrell és Sean Kinney által, majd később csatlakozott hozzájuk Mike Starr és az énekes Layne Staley. Azóta több mint 40 millió albumot adtak el világszerte, ezzel a szintén seattle-i Nirvana, Soundgarden és a Pearl Jam mellett a grunge műfaj egyik legsikeresebb és egyben legelismertebb zenekara. 1990. júliusában jelent meg az első EP-jük We Die Young címmel, amit először csak metal rádiók játszottak. Ezt követően készült el a zenekar első nagy lemeze, amely a Facelift címet kapta. A lemezen lévő Man in the Box című dal hamarosan világsláger lett, a videóklipjét pedig az MTV is játszotta. Nem sokkal később jelent meg VHS-en a Live Facelift koncert videó, a fekete-fehér felvételen 5 dal, a Man in the Box, Love Hate Love, Bleed the Freak, The Real Thing, Sea of Sorrow élő verziója hallható a zenekar egyik seattle-i koncertjéről, 3 videóklippel kiegészítve a We Die Young, Man in the Box és a Sea of Sorrow. 1994. januárjában a zenekar a kritikusokat és a közönséget is egyaránt meglepte a 7 dalt tartalmazó Jar of Fies című EP-vel. A lemez az első helyen debütált az eladási listán, ezzel az egyetlen középlemez lett, ami feljutott a csúcsra. 1994 nyarára turnét terveztek a Metallicával, de a koncerteket Staley drogfüggőségéről szóló híresztelések miatt a turné megkezdése előtt lemondták. Most viszont az FM 92-tön már is itt van Alice in Chains, Your Decision!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

A Scorpions német hard rock együttes 1965-ben alakult Hannoverben. Első albumukat 1972-ben adták ki, Lonesome Crow címmel, majd az ezt követő 1970-es években megjelent lemezeikkel elsősorban Európában és Japánban arattak sikert. Az amerikai áttörés az 1800-as évek elején készült albumaikkal Blackout, Love at First Sting értékel, melyekkel már teljes mértékben kiteljesedett az együttes védjegyszerű stílusa. A zenekar legsikeresebb formációja 1978 és 92 között az alábbi volt: Francis Buchholz basszus gitár, Klaus Meine ének, Matthias Japs gitár, Rudolf Schenker gitár és Hermann Rehrbell a dobok mögött. Ebben az összeállításban vették fel az olyan híres slágereiket, mint a Blackoutot, a No One Likes You-t, a Rock You Like a Hurricane-t, vagy épp a Wind of Change-t. Érkezik is az FM 92-tön.

1987-ben jelent meg a Depeche Mode egyik legikonikusabb dala, a Never Let Me Down Again. A Martin Gore által írt szám különlegessége, hogy miközben szinte himnikus, felemelő hangulatú, a dalszöveg mögött egy jóval sötétebb történet is meghúzódhat. Az I'm Taking a Ride With My Best Friend sor miatt sokan a drogélményként értelmezik a dalt. A hozzákészült klipet Anton Corbijn rendezte, és a dal azóta is a Depeche Mode koncertjeinek egyik legnagyobb közös pillanata, a zenekar és a közönség együtt lengeti a kezét a dal végén. Érkezik tehát a Depeche Mode a Music for the Masses albumról, Never Let Me Down Again, itt az FM 92-tön.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
0: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak!

0: Vízibomba csata Cegléden. Készen álltok egy igazán vizes, pörgős nyári összecsapásra? Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. Időpont 2026. augusztus 23-a, kezdés 16 óra, helyszín Cegléd Budai út. A programok között szerepelnek vizes kihívások, látványos vízibomba csaták, pörgős játékok, garantált jó hangulat. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus végén megrendezésre kerül a 10. fogadhajtó verseny Pest megyei döntője. Augusztus 28-án pénteken a program a következő. 17 órától a fogatok regisztrációja kezdődik meg, 19 órakor éjszakai kombinált és akadályhajítás. 29-én szombaton már reggel 7-től indulnak a programok, versenyzők regisztrációjával reggelivel, 8-kor pálya bejárás, 9-kor Ken C és Ken D kategóriák akadályhajítása, majd 4-es fogatok bemutató akadályhajítása, 12 órakor ebéd, 13:30-kor Ken C és Ken D kategóriák folytatása, majd ismét a 4-es fogatok bemutatója, 17 órakor ünnepélyes eredmény hirdetés és a Pest megyei bajnokok avatása. Gyerekprogramok is lesznek szombaton, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, kirakodóvásár. A helyszín Tápjószőlősi lovaspálya.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
0: Ha popkultúráról vagy női popzenéről értekezik az ember, szinte kivétel nélkül felsejlik Britney Spears, Lady Gaga és természetesen Madonna neve is. Az előbb említett páros amolyan prototípusként tekinthetett Madonnára, aki már a 80-as évek elején kezdett el zenélni. 1984-ben a Like a Virgin albummal egy teljes generációt hódított meg, Madonna pedig divatikon, zeneikon, nem sokkal később pedig már filmsztár is lett. Madonna Louise Ciccone néven látta meg a napvilágot 1958-ban, és ha az ember megnézi őt ma, semmiképp sem egy közel 70 éves nő arcát látja viszont. Zenei karrierje során számos alkalommal tudott megújulni, mai napig aktív, a pop szakma legnagyobb alakjaival készített közös dalokat. Első férje Sean Penn volt, aki akkoriban A-kategóriás filmszínésznek számított, olyan filmekben is szerepelt, mint például a Carlito útja, ami a modern gangster filmek egyik égköve. A 2000-es években Guy Ritchie-vel házasodott össze, a Pennel megromlott házassága után, aki szintén gangster filmeket készített, mondhatni bukott a rossz fiúkra. 1998-ban adta ki a Ray of Light albumot, ami az akkori house zene térnyerésének hatására egy sokkal elektronikusabb albuma volt az addig megszokottakhoz képest. A lemezen számos világhírű sláger található, mint például a Power of Goodbye. A következő dal talán a legszebb Madonna szám valaha, Frozen, itt a 92-tön.

0: Ezek valódi közös ismerősök voltak. Következő órában, ami egyben az utolsó is a mai napon, amit velem töltenek, sporthíreket fogok hozni önöknek. Ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Vueltáról, ami szombaton indul Walter Attilával a mezőnyben, valamint a Cincinnati ezres tornáról is, ahol negyed döntők érkeznek. Tartsanak velünk, rövid hírek, és már is érkezem vissza.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
8: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre egy gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Forsthofer Ágnes hozzátette, most egy új honfoglalás következhet, amely jogállamot épít, és lerakja egy felelős gondolkodó társadalom alapjait. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma.
1: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Közlekedési információk.
9: Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot zárták le. Az M34-es autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél Sándorfalva, Szeged észak csomópont fel- és lehajtó ágait is lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Már is itt vagyok az FM92-tön, továbbra is Szabó Kristóf. Elérkeztünk az utolsó órához a mai napon, amit velem töltenek. Sporthírek, ahogy ígértem, ceglédi és külföldi sporthírek, de előtte zene, mégpedig jetlag és ekü, ami itt történik, itt is marad. FM92 Ceglédi Rádió.

0: itt is marad.
1: Színvonalas kézilabda torna kerül megrendezésre Cegléden augusztus 21 és 22-e közt. A Ceglédi Cup versenysorozatnak a Gály József sportcsarnok ad otthont, ahol az U14-es fiú és lány korosztályok mérik majd összetudásukat. Mi több, a fiúk kettő csapatot is kiállítanak erre a tornára. Érdemes lesz tehát kilátogatni a csarnokban és szurkolni a ceglédi gyerekeknek. A párosításokat a Ceglédi utánpótlás kézilabda csapat közösségi oldalán lehet megtekinteni.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
8: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak!

ceglédi KKSL kékcápák U18-as és U20-as kézislányai a 2026-27-es szezontól kezdődően Enuse Ceglén néven fognak versenyezni a másodosztályú korosztályos bajnokságban. Ez a lépés a ceglédi KKS és az Enuse részleges együttműködésének köszönhetően valósul meg, mindkét együttes közös célja, hogy a lányok a lehető legmagasabb szinten és osztályban kézilabdázzanak, így a fejlődést szem előtt tartó érdekek ehhez a fúzióhoz vezettek. A két utánpótlás csapat felett ráadásul az Enuse NB1B-ben szereplő felnőtt csapata játszik, amely megnyugtató és biztos jövőképet mutat a fiatal tehetségeknek. Az U18, az U20-as és a felnőtt csapat is Cegléden edz, valamint ott játsza majd a bajnoki mérkőzéseit. Így a jövőben is testközelből szurkolhatunk majd régi ismerőseink és új csapattársaink sikeréért.

0: Békés, Cegléd, 21-31. Győzelem telt az ötödik edzőmérkőzésen is. Folytatódik a jó sorozat, a felnőtt kézilabda csapat ma délelőtt Békésre látogatott, ahol ötödik felkészülési mérkőzését is győzelemmel zárta. A 4 gólos félidei előnyt a második játékrészben tovább növelték, végül 10 gólos győzelmet arattak. A felkészülés folytatódik, jövő héten pedig következik az utolsó edzőmérkőzés, méghozzá hazai pályán a Dabas ellen.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Walter Attila bekerült a Bahrain Victorious szerdán bejelentett 8 fős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta España országúti kerékpáros körversenyre. Santiago Buitrago lesz majd a Bahrain kapitánya, de a sportigazgató Franco Pellizzotti külön kitért Walterra, akitől sokat vár. Attila számára ez az év nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Sokat beszéltem vele, és vele szemben is nagyok az elvárások. Remélem, hogy hamarosan láthatjuk majd olyan jó teljesítményt nyújtani, amire tudjuk, hogy képes. Örül, hogy részt vett a Vueltán, amely az idény első Grand Tour versenye lesz számára, idézi a csapat honlap Pellizzottit. A Vuelta szombaton indul, egy szűk 10 kilométeres prológgal Monakóból, és a 21. szakasz Granadában ér majd véget. Tadej Pogacsár is a rajtlistán van, 2019 után indul újra a Vueltán, ahol az első profi szezonjában rögtön dobogós lett, most pedig a karrier Grand Tourt célozza meg, azaz, hogy mind a 3-3 hetes győztese legyen, amit legnagyobb betétása Jonas Vingegaard már elmondhat magáról.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.

0: negyeddöntős párosításai a Cincinnati ATP 1000-es tornának, miután tegnap az utolsó nyolcaddöntőt is lejátszották. Óriási meglepetése Tommy Paul megverte Sasha Zverevet 3 szetben, az ő ellenfele a nem kisebb skalpot gyűjtő Flavio Cobolli lesz, aki Rafael Hodár ellenében tudott ugyanilyen arányban győzni. Thiago Tirante is meglepetést okozott, ő Jakub Mensiket tudta 3 szetben megverni, az ő ellenfele Arthur Fiss lesz, aki 2 szetben lépett túl Alex de Minauron. Taylor Fritz hozta a kötelezőt Chris O'Connell ellen 2 szetben, ellenfele az a Brandon Nakashima lesz, aki döntőt játszott Montrealban, igaz, azt elveszítette Ben Shelton ellen. Jaume Faria szintén kikapott Lorenzo Musetti ellen 2 szetben, Musetti visszatérőben van, jól építi fel formáját a US Open előtt, az ő ellenfele Francis Tiafoe lesz, aki 2 szetben Félix Auger-Aliassime-et búcsúztatta.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Véget ért tehát az FM 92 Cegléd Rádió ünnepi adása. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a továbbiakban, élvezzék ki Magyarország ünnepét. Szabó Kristófot hallották, legközelebb vasárnap találkozunk, akkor is sporthírekkel. Tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a honvédelmi miniszter. Lázár János lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az országgyűlési múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik a az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írta. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma.
1: Az időjárásról.
5: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. A miniszterelnök megköszönte az ország együttműködését. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről a polgári demokraták. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak.
1: Az időjárásról.
5: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről a polgári demokraták. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott. A két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
1: Az időjárásról.
5: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglit hangja az FM 92.5-ön, a műsor, ahol én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számon, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témát veszünk elő újra, ez pedig nem más, így hangzik a kérdésünk, hogy volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnen? Egészen népszerű volt a téma, tehát nem először hallhatják már ezt, és rengeteg üzenetünk maradt bent, pont ebből az alkalomból gondoltam azt, hogy hát tulajdonképpen érdemes folytatni, hát ha jönnek még új üzenetek, meg hát jó sok régi van, úgyhogy már bele is kezdünk, hogyha ön is írna, tehát megteheti a 0635-925-925-ön SMS-ben vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n. Itt van Anett üzenete. Mégis, még réges régen, mikor mentem a távolsági buszomhoz, metróból feljövet, a mozgó lépcsőn mögöttem állt egy rossz külsejű alak. Elkezdte a szokásos szöveget, hogy segítség kell neki, most született gyereke, stb. Nem figyeltem rá, felértünk gyorsan, el akartam menni, mikor megragadta a karom, utamba állt, és azt mondta, hogy tovább akarja mondani, mert mondani valója van. Teljesen lefagytam, próbáltam valahogy kikerülni, vagy bármi, de semmi. Ekkor éreztem, hogy valaki hátulról átkarol. Na ott már teljesen össze magam, hogy még mi jöhet. Ellökte a csávót és engem magával húzott, kicsit odébb értünk, én sokkos állapotban csak annyit mondtam, hogy köszi, ő meg se szólalt és tovább ment, iszonyat hálás voltam. Igen, hát hogyha látunk egy olyan szituációt, szerintem kevesen vagyunk, akik odalépünk és teszünk is valamit. Ez az úriember itt megtette Anettel szerencsére, és kimenekítette ebből a helyzetből. Rosszul is végződhetett volna, úgyhogy ezek apróságok, de mégis milyen sokat számít egy embernek, és mennyire megmarad a történet, hogy Anettel is küldte nekünk. Valamivel több mint egy hetet feküdtem lassan 20 éve a balesetén térd töréssel, amikor egyszer csak megálmodták, hogy megműtenek. A két szobatársammal, egy 60 és egy 70 körüli fickóval az egész időt állandóan végigröhögtük. Én középiskolás voltam ekkor, iszonyú jó volt a humoruk. A fiatalabbikat, akinek az ágya az enyém mellett volt, aznap engedték haza, amikor nekem volt a műtétem. Előtte való este a látogatói hoztak neki többek között egy olyan csomag ropit, amiben 4 különböző figura volt, de hiába kínált volna, én már nem ehettem a reggeli műtét miatt. Reggel elköszönünk, én mentem a műtőbe, ő valamivel később haza. Amikor a műtét után visszatoltak a korteremben, mind a 4 ropiból volt egy-egy az éjjeli szekrényemen. Máig ez az egyik legkedvesebb ilyen emlékem, és szégyen, hogy sose kerestem meg, utána pedig tudtam, hol lakik, sőt, máig emlékszem az utca nevére. Ezt egyébként Gergő írta nekünk, és hát szerintem Gergő nem késő megkeresni ezt a kedves beteg társadat. Szerintem simán megteheted, és nagyon jól is fog esni neki, főleg, hogy ennyire emlékezetes történet kötődik hozzá. Egy jókedélyű 50-es csávó, akivel sosem beszéltem ezen kívül mást, ahányszor meglát, mindig megállít, hogy elmondja, milyen jó illata a parfümöm, és csodálatos napot kíván. Egy csapat építő munkás elénekelte nekem a Ciao Bellát, bár valami elképesztően hamisan, de azért cukik voltak. Jó pár éve egy férfi az utcán megállított, hogy ne haragudj, szia, csak el kell mondanom, hogy elképesztően gyönyörűek a szemeid, szia, bocsi, tényleg szép napot, és ment tovább. Igen, ezt Rékától kaptuk, és hát ennyi, ilyen egyszerű kedvesnek lenni valakivel, nem kell ahhoz különös dolgot tenni, egyszerűen pár jó szó is megteszi, és hát ezek szerint Rékánál is működött. Ha volt ilyen története, hogy egy idegen kedves volt önnel, küldj el nekünk, ha van kedve, 0635-925-925, a zenék után folytatjuk.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: Volt már, hogy egy idegen ember kedves volt önnel? Akár ok nélkül, akár okkal, akár csak egy apró gesztus, akár valami nagyobb, nyugodtan küldje el nekünk. 0635 92 95, a Ceglit hangja SMS száma. És hát, ahogy mondtam, ez már nem először témánk, úgyhogy régebbi üzenetekkel megyünk tovább először, aztán majd jönnek az új üzenetek is, egyet már kaptunk, de bőven lehet még küldeni. Azért a régi üzenetekből is maradt még jó néhány, amik még nem hangoztak el, úgyhogy most jönnek is. Az előző szemeszterben nem úgy sikerült az egyik vizsgám, ahogy szerettem volna, átmentem, de nem azt a jegyet kaptam, amit terveztem. Hazafelé bűgve telefonáltam a barátommal, mikor az előttem sétáló pasas hátrafordult és a kezembe nyomott egy zsepit, és valami olyasmit mondott, hogy ne izgulj, meg tudod csinálni. Nagyon-nagyon jól esett ez a kedvesség, ezt Eszter küldte nekünk, és köszönjük szépen. Évekkel ezelőtt rossz vonatra szálltunk párommal hazafelé az egyetemről. Egy kis faluban tudtunk leszállni először, már este volt, találtunk egy bácsit az állomás utcájában, aznap már nem indult vonat vissza onnan. Megkérdeztük, hogy milyen taxit érdemes hívni, aki visszavisz Győrbe. A bácsi leintett, és azt mondta, hogy ugyan, visszavisz minket. Megkérdeztük, adhatunk-e legalább a benzinbe, de egy fillért sem fogadott el. Egy igazi, kedves, lovagias idős úr volt, útközben ráadásul nagyon jól elbeszélgettünk, írja nekünk Emese, és nagyon szépen köszönjük. Egy nagyon hosszú e-mailt is kaptunk az előző adás alatt. Egy hónapot utaztam egyedül Ázsiában, kicsit impulzív volt, épp annyi pénzem volt, hogy kijöjjek pontosan a végére a tripnek. Az aténi átszállásnál vettem még egy szendvicset, és maradt egy havi bérletre Budapestre a kártyámon. Másnap már le volt beszélve egy beugrós munka, megnyugodva elégedetten lepihentem a kapunál. A beengedésnél szépen kivártam a végét, és beálltam kb. Utolsónak, magabiztosan felmutattam a jegyem, és a tudatosan előre vásárolt plusz egy podgyászt. Majd mondja a vizeres fiú, hogy no, ez check-in bag, de már nincs időm visszamenni, ez ennél egyel hosszabb beszélgetés volt, nem igazán értettem, mi történik. Kétségbe estem, ki voltam merülve, jetlag, és amúgy sem voltam stabil annyira akkoriban, mondták, hogy vagy itt kell hagynom a csomagot, vagy fizetek. Mondott egy összeget, sírva hívtam mindenkit, mire végre sikerre jártam, egy barátnőm rögtön segített, mondta, hogy inkább utal többet, majd úgyis visszaadom. Elutalt egy 20-ast, kb. 10-esnek megfelelő eurót, mondott a srác, sietek vissza, jó, fizetek, átjutottam. Ekkor láttam, 28.400 forintot fizettem, ekkor már elengedtem, leültem a földre és próbáltam letörölni a fejemről az okkagás nyomait, majd odajött hozzám egy ilyen tipik görög 40-es férfi, hogy minden oké-e, mondtam, hogy persze, majd megkérdezte, hogy a pénze a baj. Mondtam, hogy nem, szégyeltem volna bevallani. Bólogatott és elment, majd fél perc múlva megjelent és odanyújtott 100 eurót. Először ellenkeztem és kérdezgettem, hogy miért, majd csak annyit mondott, hogy ez Isten ajándéka, és belenyomta a kezembe, köpni nyelni nem tudtam. Elkezdtem félni, hogy majd cserébe akar tőlem valamit, mikor a repülőn elsétált mellettem, összeugrott a nyomrom kicsit, hogy most ide jön beszélgetni, ez lesz az elvárás, de nem ez történt, rám mosolygott, integetett és nem láttam többet. Életem egyik legszebb emléke, nem tudom megmagyarázni miért, nyilván jól esett, de azon felül átjárt valami olyan hála, ami miatt máig kiráz a hideg. Küldte ezt nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük. Szerintem nagyon elgondolkodtató az is, hogy bizalmatlanok vagyunk egy picikét. Persze nem szokásos gesztus 100 eurót kapni valakitől egy repülőtéren, de azért benne volt a félsz a kedves üzenet küldőben is, hogy mi van, hogyha valamit viszonozásul kér, vagy ilyesmi, de nem ez történt, hanem csak mosolygott, és nagyon jó történet. Pont az ehhez hasonló történeteket várjuk önöktől, kedves hallgatók. Volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha van kedve, küldje el nekünk, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Volt már, hogy egy idegen ember kedves volt önnel? Ez a mai kérdésünk, kedves hallgatók, nem első alkalommal, már visszatérő téma, éppen ezért még régi üzenetekkel folytatjuk, de hogyha ön is elküldené, akkor megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Sétáltam ki a Mamutból, és egy srác utánam futott, és azt mondta, hogy a barátai unszolására felbátorodott, én vagyok a legszebb lány, akit valaha látott, tudja, hogy fura, de szeretne elhívni randizni, megadnám-e neki a számom? Megadtam. Ez már 11 éve volt, szerintem örökké emlékezni fogok rá, írja nekünk Dóri. Nagyon jó kis történet, nem is kell ennél több, csak egy kis kedvesség. Este a vasútállomáson mentem a parkolóba az autómhoz, és láttam alatta egy kis foltot az aszfalton. Legugoltam, zseblámpával megnézni, hogy frisse, az én autómból csöpögötte. Egy hölgy odajött megkérdezni, minden rendben, segítsek bármiben? Szeretem az embereket. Ennyit írt nekünk Péter, és egyébként ez is milyen érdekes, hogy egy hölgy ment oda a vasútállomáson egy úrhoz, aki nézte a kocsiját. Mondjuk szerettem volna tudni, mi lett a kocsival, de ez már akkor lehet, hogy nem derül ki. Nézzünk egy másik üzenetet. Egy pasitól jöttem az éjszakai járaton Pesten. Egy igazi sutyú gyökér volt, nagyon megbántam, hogy vele töltöttem az estét. Hajnali 3 lehetett, két srác kifestett arccal, Joker meg Pókember, halloweeni buliból mentek épp hazafelé. Látták, hogy nem vagyok túl vidám, és odaszólt az egyik valami vicceset. Erre én bunkon reagáltam, hogy nincs jó napom, ne fárasztanak. Erre mondta, hogy ne értsem félre, nem csajozni akar, de olyan rossz látni, hogy szomorkodom. Aztán végül szóba elegyedtünk, és leszálltam velük egy kocsmánál. Emlékszem, egy pincébe mentünk le, és csak mi hárman voltunk. Fizettek nekem pár italt, és hatalmasat beszélgettünk, meg egy kicsit sírtunk is. Az egyik srác nagyon beszédes volt, a barátja pedig csendes, alig szólt pár szót, a későbbiekben mégis vele maradtam kapcsolatban, nagyon sok évig beszélő viszonyban voltunk, annyira cukik voltak. Iza írta nekünk ezt az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük, ez is érdekes tapasztalat, pedig azért egy Jokertől és egy Pókembertől nem biztos, hogy jót vár az ember. A Pókembertől igen, ő barátságos. A közkedvelt és barátságos Pókember. Hozzám nagyon gyakran odajönnek megkérdezni, milyen parfümöt használok, vagy csak közlik, hogy nagyon jó illatom van, illetve a szememet, a mosolyomat, a körmeimet megdicsérték már random boltokban, apróságok, de mind nagyon jól esett, én is igyekszem ilyen kedvesen fordulni mások felé, ezt írta nekünk Lili, és nagyon köszönjük, ez szerintem az egyik kulcs, hogy ha az ember kedvesen áll a többiekhez, akkor ez valahogy visszaadódik. Nem tudom, hogy karmikusan-e, vagy jó tett helyébe jót vár, nem tudom, minden esetre ez a tapasztalatom, hogy visszajön a kedvesség. Egyszerre a Gubodi Parkban hagytam a pénztárcám egy padon. Benne volt minden irat, pénz, anyukám forgalmia, stb.

0: többi. Anyumat akkor műtették, mert levált a retinája, és utána hetekig csak hason fekve lehetett. A kocsi papírt nem is tudta volna elintézni, végül megoldottam, kb. 19 éves lehettem, pár nappal később névtelenül kaptam egy levelet, pénztárca volt benne, hiánytalanul. Csak annyi állt a levélben, hogy ebben az állapotban találtam, soha nem tudtam megköszönni neki, mert nem adott meg semmilyen infót magáról, de innen is köszi. Pár éve Pesten pedig mentem a Héfhez a Margit hídnál, egy hajléktalan is lefelé ment, nagyon lassan. Amikor odaértem a közelébe, akkor hallottam, hogy mondta, segítsenek, segítsenek. Velem együtt kb. 5-10 ember ment el mellette, annyira rosszul érezte magam, hogy visszamentem és lecipeltem a táskáját. A hálás és meglepett tekintete a mai napig előttem van. Amúgy nagyon nehéz volt a táska. De ezzel nincsen semmi baj, szerintem ez így kerek. Egyébként Tibi történetét kaptuk meg, hogyha nehéz is volt, akkor érthető, hogy segítséget kért, és nagyon fura az, igen, hogy sokszor elmegyünk így egymás mellett, és nem segítünk, de most is elmegyünk, még hogyha nem is egymás mellett, hanem csak zenélni, aztán hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Ez a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, egy ismerős témával foglalkozunk. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Hogyha ismerős, akkor az azért van, mert korábban foglalkoztunk ezzel, éppen ezért már meglévő üzeneteket olvasok még be, egy-kettő még maradt ezekből is, de már újak is érkeztek a 0635 92 5 92 5-re, úgyhogy hogyha most küldött üzenetet, ne csüggedjen, hamarosan ön is sorra kerül, és ez bárki megteheti, tehát hogyha küld nekünk üzenetet, nagyon szívesen vesszük, én meg beolvasom, ha nincs benne semmi sértő. Egy erdélyi nyaraláson anya megcsúszott és eltörte a lábát. Egy román pár egyből oda sietett és segítettek mentőt hívni, már ez is nagy segítség volt, de ami igazán megmaradt, hogy éppen ott volt egy turista csoporttal egy nő, egyből oda sietett, az ölébe vette anya lábát, simogatta és azt mondta, hogy ez most egy rossz dolog, ami történt, de ez mind azért történik, hogy egy még nagyobb bajtól megóvjon minket. Azóta is sokszor eszembe jut, ha valami baj történik. Egyébként elképzelhető, hogy így van, már is egy tanítás, egy életbölcsesség egy váratlan helyről. Másik üzenet, 30. születésnapom előtt egy nappal elmentünk tiramisúzni párommal, és helyben ettük, de mondtam, hogy viszek elvitelre is, amit én fizetek. Mondta párom, hogy szó nem lehet róla, szüli hétvégén van. Ezt meghallotta az eladó, és kérdezte, hogy micsoda a szüli hétvége. Mondtam, hogy igen, holnap leszek 30 éves. Megkérdezte, mit kérek elvitelre, és nem hagyta, hogy fizessek, csak boldog születésnapot kívánt. Hazafelé kb. 3-szor könnyeztem meg, annyira jól esett. Hát ez igen, ez tényleg nagyon jó történet. Én a páramat is mindig így támogatom, bár én magam is mindig szüli hetet, vagy néha szüli hónapot tartok, de ez neki éppen aktuálisan nemrég volt, úgyhogy hát tulajdonképpen mindenben kiszolgáltam én is. Pont ilyen nem történt, hogy egy nyílt helyen valamit kapjunk, de azért én igyekszem mindenképpen a kedvére tenni ilyenkor, bár mi nem vagyunk idegenek, és most a kérdésünk arra vonatkozik, hogy volt-e már olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. És van még egy régebbi üzenetünk, utána már tényleg az újak jönnek. Van sok, de most ezek ugrottak be. Egy időben sokszor rohantam a kiskutyámmal az ügyeletre, és volt, hogy vaklárma volt, az orvos nem fizettette ki az ügyeleti díjat, az akkor kb. 30 ezer volt. Sőt, volt, hogy a taxis is aggódott a kiskutyámért, így megvárt ingyen és hazavitt minket. Kislányom most kezd önállósodni, és élvezi, ha egyedül kérhet egy sütit, vagy nekem kávét például. 4 éves lesz. Pár hónapja a szülinapomon beugrottunk egy kávézóba, és ő kért nekem egy kávét, és kérte a baristát, hogy rajzoljon nekem egy gyertyát a pohárra a szülinapomra. A barista ingyen adta neki a kávét, illetve csinált a kislányomnak egy ingyen italt, és egy igazi gyertyát szúrt az ajándék szelet sütibe. Nagyon kedves volt, innen is köszönöm, ha ezt most hallod, a kislányom azóta is azt hiszi, hogy ezt mindet ő intézte el. Sokszor megdicsérek a parfümöm, és ez mindig feldobja a napomat. Nagyon random, de amikor 10 éves voltam, a Keletiben kipottyant a zsebemből a pénztárcám, a vonatról leszállva, és egy roma származású hölgy futott utánam, hogy visszaadja. Jól járt volna pedig, 6 ember fesztivál pénze volt benne, és mégis visszaadta. Kamilla üzenetét olvastam fel önöknek, és nagyon szépen köszönjük, főleg, hogy ennyi élményt osztottál meg, és mindegyik nagyon kedves volt. Ha ön is megosztaná, megteheti a 0635 92 5 92 5-ös SMS számon, de már csak a következő órában kerül sorra, viszont senki ne aggódjon, még egy teljes óra Cegléd hangja itt, a Cegléd Rádióban, néhány zene is a hírek után.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
1: Az időjárásról.
4: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, mert ma is két órás a Ceglét hangja, és ma is, hát mondhatom, hogy ma is egy témával foglalkozunk, de azért volt már olyan adásunk, amikor a két órába két különböző téma került bele, sőt olyan is lesz, amiben mindenféle maradékot fogok összeválogatni, ezt nemrég találtam ki, de hogy mikor jön ez az adás, az legyen meglepetés, de az biztos, hogy ma mind a két órában egy témával foglalkozunk, ráadásul egy ismerős témával. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92, vagy ha hosszabban akarják megfogalmazni, akkor a kívánság @ceglirádió.hu-t ajánlom, mert hogy az egy e-mail cím, az előző meg egy SMS szám. A pékségben este zárás előtt pár órával ajándékba kaptam egy péksütit. Vizsga előtt számtalanszor az idegen levelező szaktársak vigasztaló motiváló beszéde. Ha csak valaki random megdicséri az illatom, a hajam, a ruhám, apró dolgok, de mégis nagyon jól tudnak esni az embernek. Igyekszem mindenkivel kedves lenni, időseknek átadni a helyem, előrengedni őket, segítek leszállni a buszról, ha sok holmiuk van. Igyekszem mindenkivel tisztelettudó lenni, mert azt vallom, amit adsz, az visszakerül hozzád valamilyen úton módon. Néha egy jókor időzített mosoly lehet, valakinek szebbé teszi a napját, nem kerül semmibe kedvesnek lenni, és menő is. Ezt Hajni küldte nekünk, és ugyanígy gondolkodom. Ugyanígy cselekszem én is, szerintem nagyon jó, hogy így látod, és szerintem tényleg visszaadódik az, amit másoknak te adsz. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a véleményt, ezek már az új üzenetek, kedves hallgatók, amik ma érkeztek, úgyhogy mindenki figyeljen, füleljen, de hogyha valaki nem fér bele, akkor ne aggódjanak, lehet, hogy lesz egy harmadik adás, és ebből egy következő folytatás, majd meglátjuk. Az Egyiptom népe sétányra mentünk a feleségemmel, és beálltunk megvenni a 20 EGP per fő belépőt. Már a kezemben szorongattam a 40 EGP-t, amit én nem tudok micsoda, ezt most csak mellékesen teszem ide, rá tudnék keresni, de most már késő, mert már olvasom az üzenetet. Előttem valami nyugati család épp fizetett, és többe kerültek ránézésre a jegyeik. Megkérdeztem tőlük, hogy nem 20 EGP? Mert netten az volt kiírva. Mondta a család, hogy most hétvégén drágább, és kezemben nyomott még 20-at. Az kb. 140 forint. Utána azon gondolkodtam, hogy most azt gondolta, hogy nincs 140 forintom esetleg, ezzel elszaladtam az... És akkor esetleg ezzel elszalasztom az estét a csajjal, aki mellesleg a feleségem volt. Szóval ez a 20 EGP, akkor ezek szerint kb. 140 forintnak felel meg, nem annyira sok. De igen, hogy akkor ezek szerint drágább volt a jegy, és ezt megkaptad valakitől teljesen ingyen. Jó sztori, köszönjük szépen egy cenzúrázandó üzenettel, de majd valahogy okosan oldom meg. Egyszer egy hajléktalan bácsival egymás mellett haladtunk el, és csak ennyit mondott: hú, de rohadt szép szemed van, fogalmazzunk így. Ezt már én fogalmaztam így, amúgy nagyon jól esett, ezt írta nekünk Kinga. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, bőven vannak még üzeneteink, és még önök is küldhetnek 0635 92 92-5-ös. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Pótoltam a hiányosságomat, kedves hallgatók, az EGP, amiről szó volt az előző blogban, az egyiptomi font, egyébként 6-7 forint körül van egy EGP, úgyhogy most már ezt is tudjuk, hogy így ejtik, az nem biztos, lehet, hogy EGP vagy valami ilyesmi, de egyiptomi fontról írt az előző hallgató, ugyanis az volt a kérdésünk, hogy volt-e már olyan története, vagy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves önhöz, és eljött a válasz egy egyiptomi kaland kapcsán. De megyünk is tovább, mert hogy rengeteg új üzenetünk is van, de ön is elküldheti a 0635 92 92 5-re. Most nemrég utaztam busszal a városba, egyel korábbival kellett indulni a hó miatt, ezért nem volt időm sminkelni. A buszállomásnál gondoltam, keresek egy tükröt, de csak fizetős WC volt, nekem meg csak bankkártyám és egy kevés apró. Megkérdeztem a nénét, hogy van-e tükör, és lehet-e kártyával fizetni, és azt mondta, a tükörig bemehetek ingyen. Annyira megörültem, hogy ilyen kedves volt és bizalmat szavazott, mert manapság csak megmoccansz is fizetni kell, és ha akartam volna, elmehettem volna a WC-re és nem látta volna. Úgyhogy összeszedtem 200 forintot és odaadtam, mikor elkészült a smink. Mondtad, Nandi, hogyha kedves vagy, mások is azok, de én mindig mindenhol kedves vagyok, és ritkán kapom vissza, úgyhogy ilyenkor mindig egész nap megdobódom. Másik alkalommal nem kifejezetten idegen volt, amikor a volt főnököm, akivel folyamat nyírtuk egymást, nagyon viharos kapcsolatunk volt, és nagyon pofátlanul várt el mindent alja fizetésért, vett nekem egy 20.000 forintos ékszert, mert megdicsértem az övét, és amikor felmondtam, valamennyivel többet is adott. Mai napig nem tudom hova tenni, de megőrzöm az ékszert örökre, és az emléket is. Nagyon köszönjük Júliának az üzenetet. Hát én továbbra is tartom azt, hogy visszaadódik, nem biztos, hogy mindenkivel, nem biztos, hogy rögtön, és nem biztos, hogy ugyanabban a formában, mint ahogy te adtad. Ki kell ezt várni, de szerintem a kedvesség kifizetődő, még mindig ezt mondom. Még egy üzenet belefér ebbe a blogba. Az exemmel leugrottunk vásárolni a közeli üzletbe, már lassan záróra volt, csak én vittem magammal fizetőeszközt, ami a telefonomat jelentette, cipzára zárva a gatyázbe. Pont mikor fizettünk volna, hát nem elromlott a cipzár és sehogy se fértünk a mobilomhoz. 3,5 perc szerencsétlenkedés után fel akartam adni, hazafutni a kártyámért, mikor egy férfi, aki már kifelé tartott, felajánlott, hogy ő kifizeti. Nem igazán akartam, de végül elfogadtuk a segítséget. Nem volt nagy összeg, kb. 7 euró, és nem akarta, hogy visszaadjuk. Folyton mosolyogva hangoztatta, hogy fogadjuk el ajándéknak, jó tettnek. Bár végül sikerült meggyőzni, hogy sétáljon el velünk, amíg felugrok a kártyáért, hogy visszaadjam. Ezt Máté küldte nekünk. Ez is nagyon kedves történet, és hát tök jó az, hogy ilyen helyzetekben számíthatunk emberekre, és az a legjobb, hogyha mi ránk is számíthatnak mások, hogyha hasonló történik. Még nem ér véget a műsor, 2 blogban is jelentkezünk, remélem velünk tartanak.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: egy ismerős téma a Ceglét hangja mai témája. Volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, nagyon sokan meg is tették, és hogyha valaki esetleg nem férne bele a maradék két blogba, az se aggódjon, valamilyen úton módon mindenki sorra kerül majd, ha nem is a mai adásban, majd valamikor egyszer. Külföldön elestem, bokatörés azonnal. A semmiből hirtelen ott termett egy nővér végzettségű angolul tökéletesen beszélő hölgy, aki azonnal elkezdett szervezkedni, hogy bevigyenek a közeli turisztikai irodába, riadoztatta a biztonsági őreket, hogy cipeljenek be valahogy, aztán egy papírra írt is valamit, talán azt, hogy menjünk haza, vagy valamilyen más hasznos infót, mintha csak az égből küldték volna. Nem tudom, ki volt ő, de nem tudom nélküle mi lett volna velem. Nagyon jó történet, aláírás nincsen, de az nekünk nem is kell. Tavaly ültem a 4-es-6-oson, épp egy nagyon rossz időszakomat éltem, mind párkapcsolati, mind munkai szinten, ez meg is látszott valamennyire rajtam. Néztem kifelé az ablakon, füles bedugva. Velem szemben ült egy srác, pár megállónyit együtt mentünk, és amikor épp készült leszállni, mutatta a telefonját és egy jegyzetbe, magyarul is és angolul is azt írta, nagyon szép vagy. És le is szállt. Hirtelen köpni nyerni nem tudtam, de akkor ott annyira jól esett a lelkemnek, hogy hazáig vigyorogtam magamban, írja nekünk Ili, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet, ennyi, erről beszélek, tök egyszerű dolog, és mégis milyen jól tud esni. Hátulról beleszálltam kocsival egy kis teherautóba, kinyílt a légzsák, lefogott a biztonsági öv, ezért egyből nem tudtam kiszállni. A srác, akibe beleütköztem, tépte fel az ajtóm, és egyből azt kérdezte, hogy én jól vagyok-e, le se bagózta, hogy összetört a kocsia. Személyi sérülés nem történt, de az én autóm elég csúnyán összetört, vontatót kellett hívni, azt mondták, hogy sok a baleset, épp bő egy óra, mire tudnak jönni, szóval a srác, akinek a kocsijába belehajtottam, felajánlotta, hogy várjak az ő kocsijában, ott marad velem addig, amíg nem jön az autómentő, nehogy már az összetört kocsimban vagy a 4-es út szélén várjak az esőben. Még egyszer köszi, kedves idegen, és bocsi a csattért. Ezt Orsitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Egy-kettő akad, de ezek maradtak meg bennem nagyon. Külföldön a repülő után busz csatlakozással tudtam hazajutni. Mindenki volt számolva ráhagyásokkal, de a gép több mint egy órát késett, ami azt jelentette, hogy ha a második buszt lekésem, legalább 3 órát várhattam a buszmegállóban. Amilyen szerencsém van, persze az első busz is késett 10 percet, vezető megnyugtatott, hogy behozzuk. Be is hoztuk, de azzal nem számoltunk, hogy hiába kopra odaérünk, a másik megálló egy fél utcányira van. Be is érkeztünk, a vezető váltótársa megkérdezte, hogy melyik a bőröndöm, majd kb. Ki is kapta a csomagtartóba és szaladt vele nekem a másik megállóhoz. Akkor ott nagyon hálás voltam neki, azóta sem felejtem el. A másik, mikor hazalól látogattam Magyarországra, szüleim kijöttek elém, de egy elég régi sárga Ignisük volt. Fogta magát a motor és leállt a gyorsforgalmin. Félreálltunk és azon tanakodtunk, hogy kit hívjunk, amikor egy random pasi csak egy pick-up-pal megállt, majd bevontatott minket a közeli benzinkútra, pusztán jó fejségből. Ha esetleg magára ismer, vagy hallja az adást, akkor még egyszer köszönjük, hogy nem ment el csak úgy mellettünk. Ez egyébként Imi üzenete volt, és ezért is nagyon hálásak vagyunk. Önök pedig ne izguljanak, még mindig van üzenetünk, egy utolsó blokkra visszatérünk itt a Ceglét hangjában. Hogyha mégis elküldene nekünk egy üzenetet, akkor utoljára mondom el, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számom.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

Mára az utolsó kedves idegennel kapcsolatos történeteink érkeznek, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. A kérdésünk nem más volt, mint hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már nem először foglalkoztunk a témával, de üzenet az még bőven van, úgyhogy ezek szerint rengeteg a kedvesség a világban. Igen, egy kedves emlék. Egy boltban álltam a kasszánál, kettő ember volt előttem. Az egyik épp fizetett, a következő a sorban egy 10 év körüli kisfiú volt. Külföldön élek egyébként, fekete bőrű, elesett kisfiú. Fizetni akart egy doboz kekszért, olcsó volt, semmi drága dolog, és kinyitotta a tenyerét, tele volt apróval, majd elkezdte számolni apránként. Éreztem rajta, hogy kellemetlenül érzi magát, amiért apránként számolja a pénzt, és nem akarta a sort feltartani sem. Kifizettem, de nem is ez az emlék. Sokszor járok ebbe a boltba, jó néhány hónap elteltével éppen végeztem a vásárlásból, épp mikor kiírtam a bolt elé, egy kisfiú elém toppant és kinyitotta a tenyerét és felém tartotta. Egy cukorka volt benne. Ránéztem, mosolygott. Szia! Csak meg akartam köszönni, hogy múltkor segítettél. Nekem nincs pénzem, de van egy cukrom, neked adom. Akkor ismertem fel a kisfiút, ő volt az, nekem nagyon jól esett. Nem vártam viszonzást egyáltalán, mikor a kekszet kifizettem neki, viszont ő nem felejtette el, azóta az a cukor a kedvencem, és amikor látom a boltban, mindig mosolygok. Szerintem nagyon jó kis történet, amit egyébként Natinak köszönhetünk, és hát köszönjük is. A kutyánk megérzi, ha a szembejövőnek rossz napja van, amúgy enyhén a kutya spektrumon van, nem a cukiskodó fajta. Jött egy hölgy, nagyon lógott a feje, én meg elbambultam. A kutya odaügetett hozzá, leült vele szemben és előadta a bum trükkét, majd gurulgatott neki. Elkezdett nevetni a nő, akkor láttam, hogy ki van sírva a szeme. Megdögönyözte az ebet és mosolyogva megköszönte, mondtam neki, az ebnek köszönjem. Egy héttel később készült neki jutalomfalattal, amikor találkoztunk. Ezt Viki írta nekünk, és ezt is nagyon köszönjük. Jöjjön az utolsó mára szánt üzenet. Olyan 9 éves voltam, amikor karácsonykor elmentünk a családommal a délutáni istentiszteletre. Nálunk a templomban a hittanos gyerekek ilyenkor előadnak egy műsort. Én is szerepeltem ebben a műsorban, ezért nem a családommal ültem végig az eseményt. Mikor vége lett, megálltam a templom bejáratánál, de rengetegen voltak, és már vagy 10 percen nem találtam a családomat. A nagy tömeg miatt egyre nagyobb volt a pánik, tömegiszonyom is van, plusz klausztrofóbiás is vagyok. Már sírtam, annyira féltem. Egy nő kedvesen odaállt mellém, és addig ott maradt velem, nyugtatott, amíg a családom meg nem talált. Nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt elküldte nekünk, és mindenkinek köszönjük, aki egyáltalán hozzátett a műsorhoz. Maradtak benn még üzeneteink, ezért ne aggódjon az, aki elküldte, de nem került sorra, valamilyen úton, módon hamarosan biztos, hogy beolvasom az ő üzenetét is. Most azonban be kell jelentenem a műsor végét, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Ceglét hangja, de tartsanak velünk akkor is, és ha lehet, legyenek ennyire kedvesek, mint az üzeneteink szereplői, mert hogy szerintem továbbra is az az igazság, hogy visszaadódik a kedvesség, amit adunk valamilyen formában előbb-utóbb visszaadja az élet. Köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, Vörös Tendi búcsúzik, a viszonthallásra! Ceglét!

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Az időjárásról.
1: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédrádióban.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermekholttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Az időjárásról.
1: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglid Rádióban.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermekholttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott. A két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszél,